100.8. If you can live in your sense,

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

Indítjuk a második fél év, 2020-ról beszélünk, tehát a második fél év második napját és második vekkerét, ami nem is első, nem is második, nem is harmadik, hanem mindig a szokásos, az a jó reggeli kívánság, vagy a reggeli jó kívánság, ha úgy tetszik, ezen tényleg nem érdemes változtatni, legfeljebb időnként aktualizálni és hozzákapcsolni valami tényleg aktuálishoz. Ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, nyaralásuk felejthetetlen. Maradjunk most így ennyiben. Jó reggelt!

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Can't Stop the Feeling, énekel Justin Timberlake, július 2-at írunk, csütörtököt mondunk, a Wecker pedig 6 óra 9 percet mutat, és hát Can't Stop the Feeling, ugye fura érzés, nem tudsz megküzdeni vele, hogy lefekszel egy foci eredménnyel, és pont annak az ellenkezőjét látod, amikor felébredsz. Én megjártam Belgium-Szenegál, ugye Belgium, aztán bronzérmesek voltak legutóbb, ez csak úgy, ez nem biztos, nem kell készpénznek venni, de az biztos, hogy ez az arany generációjuknak az utolsó VB-je. Ezt kb. Úgy képzeljük el, mint 94-ben HG-kat, mondjuk azóta a román válogatott nem is jutott ki VB-re. Na, a belgák azonban az mindig ott voltak. Azt hiszem, hogy Európából az egyetlen olyan csapat, aki tényleg minden VB-n ott volt, annélkül, hogy nyert volna? Valószínűleg, hogy igen. Na mindegy, tehát arany generáció, ez az utolsó VB-jük, szépen akarnak szerepelni. Bírtam a mérkőzés 85. percig, Szenegál 2-0-ra vezetett a belgák ellen, el is könyveltem, hogy na jó, arany generáció, ide vagy oda, idő előtt nyugdíjaztatják őket, legalábbis a VB szempontjából. Addig bírtam, alvás, a reggel korán kell kelni, ugye itt a bizonyíték. És akkor reggel mi az első dolgom? World Cup 2026 eredmények, s nézem. Belgium Senegal 3-2. Ne no! 0-2-nél feküdtem le, és még volt 5 perc a meccsből. De igen, Belgium micsoda. 0-2-ről felállva hosszabbításban 3-2-re megverte Senegalt. A legjobb 32 között az észak-amerikai labdarúgó világbajnokságon, így bejutott a 8-at döntőbe, hát nálam így indult a nap.

siker, mindig kétszer csenget. Főszerepben Csaba reggel 6-tól a rádiókban.

6 óra után járunk 20 perccel, 182 nap mögöttünk, 182 nap előttünk. Mi meg pont a kettő között vagyunk az esztendő 183. napjánál. És hát eljött, igen, akár tetszik, akár nem, el kell fogadnunk, el kell ismernünk. Egy nappal ismét öregebbek lettünk, de ennek akár örülni lehet, hogy egy újabb napot kaptunk az életünkhöz. Történik mindez július 2. napján, amikor az Ottók ünneplik névnapjukat, a sportújságírók a saját napjukat, az asszonyok esetleg azt, hogy ma tilos számukra a munka, az időjárás pedig, hogy 40 napra előre megmutatja, milyen lesz elvileg. És végül a vekker, hogy ismét ketyeghet pár órán keresztül, még az első órájában, 21. percében, ha úgy tetszik. Külön öröm, ha ma is őt választották. Veled vagy nélküled szól a vekker, de inkább legyen veled, mert a nélküled az nem húzható, míg a világ. With or without you énekel a U2. Jó reggelt!

Bocsi, bocsi, bocsi, vagyis sorry, sorry, sorry. Ez volt a Key West. 6 óra 29 perc van. Ránéztem a prognózisra a következő 7 nap megjósolható időjárására, és azt mondtam, hogy hűha, mert milyen az, amikor minden egyes napnál ott van a napkorong, viszont felhőt akarja el, a felhőben látunk egy rózsaszínű, vagy inkább ilyen magenta színű villámot, a felhők alatt pedig sötétkék pöttyöket. Na hát ez esőt jelent magyarul, és úgy látom, hogy a következő 7 napból a vasárnap az egyetlen, amikor nincs ilyesmi, nem számíthatunk csapadékra. Az összes többin beleértve a mait is, 55%, a holnapit is 75%, szombatot is 65%, hétfő a nap második felében 50%, kedd a nap folyamán 40%, illetve jövő héten szerda, napközben 55%-ot adnak a meteorológusok arra, hogy bizony-bizony jön az égi áldás. Na hát így fest a következő 7 nap prognózisa. Jó, az első fele az oké, az valószínűleg így is fog történni. A másodiknál, még második felénél esetleg még reménykedhetünk, hogy ez változhat vagy csúszhat picit ide vagy oda. De az, hogy változékony időjárásra és nagy csapadék hajlammal jelenkező napokra számíthatunk, az itt áll előttem a prognózisban. Fázni nagyon nem fogunk, a mai napon még összejön a 26 Celsius fok, aztán a következő napokon 20-22 Celsius foknál melegebb nem nagyon lesz, de a reggeli minimumok is egy picit visszaesnek, 16-17 fok ma is holnap, de szombattól arrafele 8-11 fokkal indul a nap, szóval azért egy szál pólóban lehet jönni még úgy is melóba, csak akkor egy picit olyan hűvöskének fog tűnni az idő. Na, szóval, változékony időjárás, nem igazi strandidő. Mondjuk volt részünk belőle is, ha valaki nem használta ki, akkor magára vessen. 6 óra 31 perc van. Hayden James, Gorgon City és Ned Dunn. Foolproof. Jó reggelt!

Mosztás és mindenhol, azaz everywhere, 6 óra 39 perc van. Július 2-a csütörtök, újabb focinapot tettünk a hátunk mögé, és ismét láttunk nagy csapatokat szenvedni. Hát az angolok is. A Kongói Demokratikus Köztársaság ellen megizzadtak rendesen, ugyanis a kongóiak már a 7. percben megszerezték a vezetést, és negyed órával a meccs vége előtt még mindig 1-0-ra vezettek. Aztán jött Harry Kane, a 75. és 86. percben fordított, és így Anglia jutott tovább, de megizzadt rendesen. Aztán jött a már említett Belgium-Szenegál mérkőzés, Szenegál megszerezte a vezetést, sőt, 2-re duplázta az előnyt, 85. percben én le is feküdtem, hogy na jó, akkor búcsúzik a belga válogatott is, erre fel reggel jövök, nézem, Belgium-Szenegál 3-2, ugyanis, hát nézzük akkor meg, hogy mikor a 86. percben csereként beállt Lukaku, csökkentett egyet a hátrányon, és a 89. percben kiegyenlítettek. Aztán jött a hosszabbítás, és akkor a hosszabbításnak a 5. percében, azt hiszem, hogy megítélt 11-esből végül is, a 3-2-re legyőzte Szenegált. Még egy mérkőzés volt, Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina 2-0. Szóval ez már nem az a foci, amihez anno, amikor még én voltam tini, amihez akkor hozzászoktunk, hogy jön egy El Salvador csapat, és akkor még a magyar válogatott is 10 gólt rúg nekik, úgyhogy csak egyet kap. Nem. Ezek már nem azok a csapatok, tehát olyan, hogy lenyomja a napi 8 mellót, csak utána elmegy egy picikét, hogy rúgja a labdát, és hát mivel jobb nincs, őt hívják a válogatottba. Ha netán volt is ilyen csapat, ők elvéreztek már az első körben. Nézem így, hogy a legjobb 32 között meglehetősen szoros eredmények jönnek ki. Kanada, Dél-Afrika 1-0, Brazília, Japán 2-1, Paraguay, Németország, na jó, büntetőkkel 4-3, 1-1 volt itt. Marokko, Hollandia 1-1, itt is büntetőkkel Marokko ment tovább. Norvégia, Elefántcsompart 2-1. Mexiko, Ecuador 2-0, Anglia, Kongó 2-1, Belgium, Szenegál 3-2, Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina 2-0. Hát a legnagyobb gólarányú győzelmet a franciák arattak a svédek ellen, ráadásul nem is akár milyen csapat ellen, úgyhogy ne, vége már a, úgymond a kis csapatok fociának. Azért gondoljunk bele, hogy ezek, akik az úgynevezett outsideréknél fociznak, a kis csapatoknál, igazából a válogatott tagjai nem éppen kis csapatoknál, sőt mondhatni top, ha nem is top csapatokban, de top ligákban játszanak, tehát azért profik ebből élnek, és olykor még akár csodára is képesek. Mint ahogy láttuk ezt nem egyszer ezen a VB-n. Jó, megvoltunk a tegnapi nappal, Ronaldóék jönnek ma? Bizony, hát ma, az már hónap hajnalban lesz igazából. Spanyolország, Ausztria este 10-től, Portugália, Horvátország hajnali 2-től, és holnap 6-kor, mikor kezdődik a Wecker, akkor zárul az utolsó nap, illetve kezdődik a Svájc-Algéria mérkőzés. Micsoda lehetetlen idők. Oké, a spanyolokat, az osztrákok ellen még megnézi az ember, de kimarad fenn hajnali 4-ig, de csak azért, hogy 6-kor egy újabb meccset nézzen. Na, hát ez van, ilyen ez a VB.

Ryan Paris, édes élet, azaz Dolce Vita. Nálam ez a kávéban két kocka cukrot jelent. És csak természetesen. Én a különböző ételeket, italokat nem vegyszerekkel édesítem, hanem biocuccal, konkrétan cukorral, bármennyire is mondják, hogy egészségtelen. Az igazi édes élet akkor az, ha természetesen édesíted, nem mesterséges édesítőszerekkel, mit tudom én, milyen vegyi anyagokkal. 8 perc választ el 7 órától, ma van a Sportújságírók napja. A Nemzetközi Sportújságíró Szövetség 1994. szeptemberében Párizsban tartott ülésén magyar javaslatra július 2-át a Sportújságírók napjává nyilvánította, annak emlékére, hogy a maga a szövetség 1924. július 2-án alakult meg, tehát annak ma van éppen 102 éve. Éljenek a sportújságírók! 7-kor jönnek a hírek, mi pedig robbantunk most a BTS-szel. Alfred Nobel találmányát foglalták dalba, legalábbis egy cím erejéig, Dynamite.

Pusztíthatatlan. Kora reggeli audíció, nem csak susztereknek. Hallható egy otthon, kettő autóban, három benzinkutaknál és minden hangszóróban.

0: Elégedetlenebbek a romániaiak, gyengébbek a képességfelmérő eredményei. Lehet sört inni a stadionokban. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Az Európai Parlament legfrissebb Euróbarométer felmérése szerint a romániai lakosság kevésbé elégedett az életminőségével, mint az Európai Unió átlaga. Míg uniós szinten a megkérdezettek 83%-a nyilatkozott úgy, hogy elégedett az életével, Romániában ez az arány 63%. A kutatás arra is rámutat, hogy az európai válaszadók 75%-a szerint az Európai Unió stabilitási pontot jelent az egyre bizonytalanabb világban. Ez az arány 8% pontos növekedést mutat a 2025 őszén mért adatokhoz képest. A felmérés eredményei alapján az elégedettebb csoportokhoz jellemzően a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők tartoznak. A romániai válaszadók körében a legnagyobb aggodalmak az infláció, a gazdasági helyzet és a munkahelyek biztonsága. A tavalyinál gyengébb eredmények születtek a 8. osztályosok idei országos képesség felmérőjén, de Hargita megye az országos átlag felett teljesített. Az idei eredmények elmaradnak a tavalyiaktól. 2025-ben országosan még 83,2% volt az átmenési arány, vagyis egy év alatt több mint 4%-kal csökkent a sikeresen vizsgázók aránya. Hargita megyében a vizsgázók 80,5%-a ért el legalább 5-ös átlagot. Kovászna megyében ez az arány 75,7, Maros megyében pedig 73,3% volt. Megyénkben a román nyelv és irodalom esetében enyhe javulás tapasztalható, 1%-kal jobbak az idei eredmények. Az elsődleges eredmények még változhatnak a fellebbezések után. A tervezetnél keményebb geológiai kihívásokkal szembesülnek a Homorod fürdőn épülő új híd alapozásánál. A Szent Ilona völgyében a szikla réteg áttöréséhez a korábbi 38 tonnás berendezés helyett egy több mint 100 tonnás gépet kellett bevetni, közölte Hargita megye önkormányzata. A Nagyhomorod medre mentén mindkét oldalon 6-6, 1,8 méter átmérőjű, 12 méter mély vasbetonoszlopot kell kialakítani a megfelelő teherbírás érdekében. A parlament elfogadta az úgynevezett Paraszkiv törvényt, amely jelentős változásokat hozhat a romániai sportesemények lebonyolításában és a szurkolók jogainak szabályozásában. Az új jogszabály értelmében a jövőben stadionból való kitiltásról kizárólag bíróság dönthet. A rendvédelmi szervek ezt már nem rendelhetik el pusztán egy jegyzőkönyv alapján. A törvény kedvezőbb feltételeket biztosít a szervezett szurkolói csoportoknak. Lehetővé válik a zászlók kifeszítése a lelátók korlátaira, állóhelyes szektorok kialakítása az ultrák számára, valamint megszűnnek a kötelező biztonsági ütköző zónák. Így több jegyet lehet majd értékesíteni. Az új szabályozás emellett engedélyezi az alacsony alkoholtartalmú italok árusítását és fogyasztását a sportlétesítményekben. Továbbá meghatározott feltételek mellett a pirotechnikai bemutatókat is. A törvény az államfő aláírását követően léphet hatályba, várhatóan már a következő bajnoki idénytől. A meteorológusok szerint változékony időjárás lehet térségünkbe, tiszta ég, volt napsütés várható, de záporok, zivatarok is lehetségesek. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Elmentek vakációzni, aztán majd össze lesz valahogy, hát körülbelül így állunk. Sosem volt bárhogy is, hogy ne lett volna valahogy, de legalább ez tartja bennünk az életet. De ettől függetlenül mosolygos jó reggelt mindenkinek!

0: egesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri? A Lidlben a hazai narancssárga vagy sárga paradicsom kilója 11,99 bani, és a kajszi barack 1 kg-os kiszerelésben 8,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer!

0: 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
1: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Butterfly Sign. Butterfly Sign. Igen, így mondják helyesen, a lepke jele. 7 óra 17 perc van, július 2-a, Sarlós Boldogasszony napja. Régebben ezek a jellegzetességek, a különböző napok jellemzői fontosak voltak, vagy legalábbis fontosnak tartották. Például ez a nap az aratás kezdetének az ünnepét hozta el, amikor az asszonyoknak sarlóval aratniuk kellett egy keveset, hogy a jószág el ne pusztuljon. Szokás volt még, hogy ezen a napon mindenki fehérbe öltözött, a férfiak és a nők is, és amúgy 40 napos időjósló nap. Igaz, hogy ezek a népi megfigyelések a klímaváltozással egyre kevésbé tudnak pontosan időt prognosztizálni, bár ha azt mondják, hogy amilyen ma az idő, olyan lesz 40 napig, hát már olyan 55-60%-nyi esély van, hogy a nap második felében legyen valami eső, és hát a következő 7 napból 6-on ugyancsak várható eső, tehát remélem azért nem 40 napos esős időszak következik, de hát sosem lehet tudni. Lánc reakció. Diana Ross-t halljuk. Chain Reaction. Hamarosan lapszemlével jelentkezünk.

Jennifer Lopez, ¿qué hiciste? Fél nyolc van. Pontosan fél nyolc, úgyhogy jöhet a lapszemle, a Hargita népen mai lapszemából három cikket emelünk ki. Itt az első. Jellemzően elbocsátások nélkül sikerült teljesíteni a létszámcsökkentést, de a dolgozók terhelési szintje növekedett fel, címmel írnak arról, hogy volt, ahol csontig hatolt, de a legtöbben megoldották sebb tapasszal. Eltérő mintázat szerint valósult meg a megye 67 területi közigazgatási egységénél a létszámcsökkentéseket előíró sürgősségi kormányrendelet végrehajtása. A Hargita népe által megkérdezett polgármesterek többsége arról számol be, hogy az elvárást a betöltetten álláshelyek megszüntetésével vagy belső átszervezéssel teljesítették, így nem kellett alkalmazottakat elbocsátani. Van azonban több olyan önkormányzat, ahol a rendelet már érezhetően megnehezíti a hivatal működését. Barti Tihamért választották az RMDS Gyergyó területi szervezetének elnökévé, ellenszavazat nélkül kapta meg a megbízatást, címmel írnak arról, hogy 100%-os támogatottsággal választották újra Barti Tihamért elnöki tisztségébe az RMDS Gyergyó területi szervezetének tisztújító közgyűlésén kedden este a Gyergyó Alfalmi Petőfi Sándor művelődési központban. Mi van még? Minimálbér az nő, de ugyanakkor nőtt a gázolajára, de átmeneti lehet a drágítás, megszűnt a 30-ban is jövedék kiadó kedvezmény. Érdekes, éppen tegnap láttam egy hírt, azt hiszem a Digin, hogy a kőolajára visszaesett, de az a baj vele, hogy mikor megdrágul, akkor az üzemanyag is megdrágul, mert hogy drágult a kőolajára. Aztán amikor csökken, akkor hát nem csökkentjük az üzemanyagárat. Ezt számtalanszor tapasztaltuk. Sörözhetnek a nézők a sportpályák lelátóin, de ez egyelőre kérdőjellel van. Államfői aláírásra vár a törvénymódosítás, úgyhogy hát, ha összejön. Na, erről és még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában most mennem kell, énekli a 4th Street.

Julius Look, I'd love you to want me. 7 óra 40 perc van, 8 órakor jönnek a hírek, utána pedig vendégeket fogadunk, hegymászókat. Tóásó István és Pakot Ferenc lesz itt a stúdióban, akik az alaszkai magasságok varázsáról beszélnek. Ha jól értettem és jók az infóim, akkor megmászták Észak-Amerika legmagasabb csúcsát, ami Alaszkában található. Denali a neve, 6194 méter magas. Nem semmi. Már most gratulálunk, és akkor majd egy kis beszámoló, élménybeszámoló. Szerintem érdekes lesz, nem akármilyen teljesítményről számolhat.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben talál 150 ml-es Cienzán napvédő sprét gyermekeknek 17,99 baniért. 5x 73 ml-es Gelatelli dinnyés és almás fagylaltot 8,99 baniért. És nektarint kilónként 7,49 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az OmniaSig EcoPilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az EcoPilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az OmniaSig.ro honlapon.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
5: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
8: Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió. Sztárrádió.

Az emberek figyelnek, people watching, énekelt Sam Fender, 8 perc választ el, 8 órától lassacskán zárjuk a Wecker második óráját is, 8-kor jönnek a hírek, utána pedig a hegymászó vendégek. Choice, but to hear you, you stated your case, diamond.

0: Elégedetlenebbek a romániaiak, gyengébbek a képességfelmérő eredményei. Lehet sört inni a stadionokban. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Az Európai Parlament legfrissebb Euróbarométer felmérése szerint a romániai lakosság kevésbé elégedett az életminőségével, mint az Európai Unió átlaga. Míg uniós szinten a megkérdezettek 83%-a nyilatkozott úgy, hogy elégedett az életével, Romániában ez az arány 63%. A kutatás arra is rámutat, hogy az európai válaszadók 75%-a szerint az Európai Unió stabilitási pontot jelent az egyre bizonytalanabb világban. Ez az arány 8%-pontos növekedést mutat a 2025 őszén mért adatokhoz képest. A felmérés eredményei alapján az elégedettebb csoportokhoz jellemzően a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők tartoznak. A romániai válaszadók körében a legnagyobb aggodalmak az infláció, a gazdasági helyzet és a munkahelyek biztonsága. A tavalyinál gyengébb eredmények születtek a 8. osztályosok idei országos képességfelmérőjén, de Hargita megye az országos átlag felett teljesített. Az idei eredmények elmaradnak a tavalyiaktól. 2025-ben országosan még 83,2% volt az átmenési arány, vagyis egy év alatt több mint 4%-kal csökkent a sikeresen vizsgázók aránya. Hargita megyében a vizsgázók 80,5%-a ért el legalább 5-ös átlagot. Kovászna megyében ez az arány 75,7%, Maros megyében pedig 73,3% volt. Megyénkben a román nyelv és irodalom esetében enyhe javulás tapasztalható, 1%-kal jobbak az idei eredmények. Az elsődleges eredmények még változhatnak a fellebbezések után. A tervezetnél keményebb geológiai kihívásokkal szembesülnek a Homorod-fürdőn épülő új híd alapozásánál. A Szent Ilona völgyében a szikla réteg áttöréséhez a korábbi 38 tonnás berendezés helyett egy több mint 100 tonnás gépet kellett bevetni, közölte Hargita megye önkormányzata. A Nagyhomorod medre mentén mindkét oldalon 6-6, 1,8 méter átmérőjű, 12 méter mély vasbetonoszlopot kell kialakítani a megfelelő teherbírás érdekében. A parlament elfogadta az úgynevezett Paraszkiv törvényt, amely jelentős változásokat hozhat a romániai sportesemények lebonyolításában és a szurkolók jogainak szabályozásában. Az új jogszabály értelmében a jövőben stadionból való kitiltásról kizárólag bíróság dönthet. A rendvédelmi szervek ezt már nem rendelhetik el pusztán egy jegyzőkönyv alapján. A törvény kedvezőbb feltételeket biztosít a szervezett szurkolói csoportoknak. Lehetővé válik a zászlók kifeszítése a lelátók korlátaira, állóhelyes szektorok kialakítása az ultrák számára, valamint megszűnnek a kötelező biztonsági ütköző zónák. Így több jegyet lehet majd értékesíteni. Az új szabályozás emellett engedélyezi az alacsony alkoholtartalmú italok árusítását és fogyasztását a sportlétesítményekben. Továbbá meghatározott feltételek mellett a pirotechnikai bemutatókat is. A törvény az államfő aláírását követően léphet hatályba, várhatóan már a következő bajnoki idénytől. A meteorológusok szerint változékony időjárás lehet térségünkbe, tiszta égbolt, napsütés várható, de záporok, zivatarok is lehetségesek. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben talán 150 ml-es Cienzán napvédő sprét gyermekeknek 17,99 baniért. 5x 73 ml-es Gelatelli dinnyés és almás fagylaltot 8,99 baniért. És Nektarint kilónként 7,49 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és

0: tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: 8 óra múlt 15 perccel. Észak-Amerika legmagasabb hegycsúcsa Alaszkában található. Denali a neve ennek a csúcsnak, a magassága pedig 6194 méter, és azok vannak itt a stúdióban, akik nem is olyan rég a közelmúltban megmászták. Gratulálunk! Név szerint pedig Tóásó István, jobbra, ha valaki Facebookon követi, és balra Pakot Ferenc. Köszöntelek, sziasztok, gratulálok akkor így külön.
1: Szia, köszönjük.
2: Szia, köszi, szia.
0: Olyan úgy csináltok, mint hogyha kiugrottatok volna a Madarasi Hargitára, azért ez egy komoly teljesítmény. Büszkék vagytok rá, gondolom.
1: Főleg azért, mert vezető nélkül sikerült ezt teljesíteni.
0: És nem elsőre.
1: Igen, hát a tavaly az nehezebb volt, mert nem sikerült.
0: Jó, kezdjük ott. Hogy jött egyáltalán képbe, hogy hát ott Alaszkában van egy jó csúcs, 6000 méter felett meg kéne mászni. Nem tudom, kinek hogy jött be az ötlet. Mert gondolom először, hogy külön-külön kacérkodtatok a gondolattal?
2: Hát igen, nem mi vagyunk az első udvarhelyi megmászói azért ennek, tehát volt egy Csíki Attila nevezetű fickó, aki sajnos már nincs köztünk. Ő 2004-ben egy Szentgyörgyi Csíki társaságból összeverbuválódott csapat tagjaként ezt már sikerült megcsinálni. De ez még abból az időből úgy motoszkált bennem legalábbis, de ilyen konkrét tervként, tehát így, hogy na akkor most lesz ez, így nem. Tehát ez Ferencnek az ötlete volt, így ez gyorsította fel így gyorsan, hogy akkor egyszer azt mondta, hogy ez egy mászásunk során, vagy talán ezt menjünk el a Denalira akkor.
0: Na jó, jó, de előtte mind a ketten jártatok már ott.
2: De nem, az előtt, mielőtt még jártunk volna mind a ketten.
0: Ja, hogy már az előtt meg volt, csak akkor mégis így külön indultatok el?
2: Nem, az is úgy volt tervezve, hogy ketten megyünk, tehát minden felkészülésünket, mindent úgy időzítettük, hogy ketten megyünk, csak Ferencnek ilyen egészségügyi problémái lettek, de erről majd beszéljen ő. És aztán így én is egyedül mentem egy korai időszakba, ő és egyedül egy későbbi időszakban.
0: Ez tavaly? Tavaly előtt?
2: Ez a tavaly. Ez a tavaly történt 2025-ben. Így aztán nekem se sikerült, neki se. Nem azért, de az időjárás volt a fő ok mind a kettőnk részéről. Tehát a tavalyi korai szezonban, amikor én voltam legalábbis, akkor csak a hármas táborba 11 napot üdögétünk a sátorba.
0: Hűha! Azt el lehet unni azért.
2: Hát igen.
0: Meg a türelmetlenség, hogy na mikor már?
2: Hát igen, az mondjuk elég pontos időjárás előrejelzést adnak, na de hát az minden reggel mentünk, néztük, vagy hallgattuk esténként, hogy akkor most mit fognak mondani. De aztán az lett a vége, lejárt az engedélyünk, és le kellett jöjjünk.
0: Mennyit tart az engedély amúgy?
2: Az 21 napra volt a tavaly, az idén 30 napra adták. Ami viszont érdekessége az egésznek, hogy ugye én például tavaly csak a hármas táborba üdögétem 11 napot, és mivel hogy az idén a körülmények, időjárás, egészségi állapot,
0: minden,
2: ez nagyon ritka, amikor ennyire pontosan összeáll, de ez most így 11 nap alatt már a csúcson voltunk.
0: Jó, térjünk át akkor Ferencre, mesélj elő is az ő szemszögéből az egészet. Érdekes, mert statisztikai szempontból az, hogy tavaly külön indultatok, megdupláztátok az esélyt, erre fel egyiknek sem sikerült. Most mindent egy lapra tettetek fel, ketten együtt, és minden összejött. Szóval van ez így a hegymászásban is.
1: Amikor ezt eldöntöttük, hogy meg kellene mászni a Denalit, akkor igazából nem tudtuk, ami egy lényeges dolog, és pedig az, hogy a Denali megmászásának a siker rátája májusban 15%, júliusban 15%. Ez júniusban 50%. Tehát aki májusban, hát hogyha valaki be akarja mászni a Denalit, akkor
0: júniusban
1: menjen?
0: Hát olyan, mint az Everest májusban. Mert...
1: Abszolút, tehát ez a 15 és 50% között azért nagy a különbség.
0: Jó, meséljetek akkor, mennyire nehéz biztos kell felkészülés, már itt említettétek, hogy itt amatőrökről van szó, tehát nem profi hegymászókról, akik aztán tényleg őket akár az Everest csúcsán is láthatjuk, ezt egy amatőr is megmászhatja bizonyos feltételekkel, tehát azért némi felkészülés, némi erőnlét, aklimatizálódással ide is kell azért, mégis 6200 méter nap.
1: Igen, ez úgy kezdődött, mikor legelőször jelentkeztem, hát nekem azt írták vissza, hogy hát azért nem ajánlatos. Holott én azelőtt megmásztam az Aconcagua-t. Ugye az Aconcagua az majdnem 7000 méter. És hát nem a magasság számít, mindenki a magasságot kérdezi. Azt tudni kell a Denaliról, hogy 6194 méter éve nehezebb, mint az Aconcagua. Ugyanis az van, hogy technikai felkészülés kell. Kell tudni a gletszermászásnak a sajátosságait.
0: Az tulajdonképpen jégen.
1: Igen, igen, hát az a nehézsége ebben a hegyben, hogy mivel hogy majdnem 80%-át gletszeren mászod, ugye kialakulnak ezek a gletszer hasadékok, és a gletszer hasadékok felett ilyen hóhidak képződnek. No, hát ezzel, ebben az a veszélyes, hogy ezek a hóhidak kigyengülhetnek, és te mész nyugodtan rajta keresztül, és van esélye, kicsi az esélye, de pont erről szól az egész elmélet, hogy ennek a kezelését ezt meg kell tanulni. Tehát, hogyha te beesel egy gletszerhasadékba, akkor...
0: És nem töröd el semmidet.
1: Akkor ugye egyrészt ki kell tudni mászni belőle kötélen, másrészt, hogyha kimaradtál, akkor kell tudni a társadat kimenteni. Én ehhez is Ván ezt tudta, ő már régi hegymászó, én elég kezdő vagyok a 6 évemmel, ő azt hiszem már 36 éve mászik. Na, én ezen egy kurzuson részt kellett vegyek, hogy ezt megtanuljam. Szerintem elég jó, be is gyakoroltam, az kérdés, hogyha Isten őriz, ilyesmi történik, akkor sikerül lesz megoldani. A lényeg az, hogy ennek van egy elmélete, van egy gyakorlat, ezt tudni kell. És annélkül nem javasolják, hogy ezt a hegyet megmásszad.
0: Akkor nem is nagyon ajánlják, hogy itt egy fős valaki egymagában egyedül mássza meg, főleg ha vannak gletszereken keresztül, ott egy biztosítás, gondolom kötéllel össze voltatok kötve, egyszerre csak egy ment át azon, megvárta, átment, jó, akkor én biztosítalak, gyere, ezt így tudom elképzelni?
2: Igen, van. Tehát az előbbi kérdésedre, hogy szólómászást engedélyeznek-e, igen, külön engedéllyel engedélyeznek. Tehát ez...
0: Saját felelősségére?
2: Pontosan, lehet. Pontosan. Az egy teljesen másik kategória. Itt az amatőr és amatőr között olyan szinten kell különbséget tenni, hogy tehát itt azért mindenféle technikai tudást igénybe kell venni. Tehát egy standot kell tudni építeni, egy önmentést, társmentést kell tudni, végig biztosítani kell, a biztosítási technikákat tudni kell, mit hogy alkalmazó, mit hogy kötsz be, mit hogy lehet terhelni. Hogyha úgy fogalmazó, hogy ha vezető nélküli mászásban, ha vezető vagy egy cégen keresztül mész, akkor ezeket nyilván a vezetők ezt intézik, ha nem. Ha viszont csak saját felelősségedre mész, akkor ezt neked tudni kell. Esetenként rá is kérdezhetnek, hogy mennyire vagy képbe. Csak egy nagyon érdekesség, az egyik pont az egyik jégfal alatt utolért a ugye vannak folyamatosan ilyen rangeröknek nevezett hegyi csendőrök, akik folyamatosan járnak lefelé és figyelik, tehát mindent tudnak rólad, tehát lehet, hogy többet is.
0: Adatbázisukban akkor szerepelsz.
2: Hát a fejükben is. Tehát ahogy utolért, egyből rám nézett, láttam, hogy arra kíváncsi, milyen állapotban vagyok, milyen tett fel ilyen szúrópróbaszerű kérdést, hogy akkor mit akarok csinálni, hogy akarom csinálni. Uh-huh. Tehát ilyen, és azzal ment is tovább, tehát nem, ő látta, amit akart látni. És
0: meggyőződött arról, hogy minden rendben, úgymond.
2: Igen, megkérdezte, hogy aznapra mi a tervünk. Elmondtam, ha az időjárás engedi, a gerincen nincs akkora szél, akkor el akarunk jutni a felső táborba, hanem akkor csak a gerincen teszünk egy depó, és azzal visszafordulunk. Azzal ment is tovább.
0: Érdekes. Jó, nézzük a táborokat akkor. Ugye nyilván, hogy a legtöbben így a táborokat az Everestből, azt megfilmesítették, elég népszerű téma, ott tudjuk, hogy elindul valahonnan, és van akár 5-6-7-8 tábor is, a legfelső már a halálzónában, 8000 a nyerekben.
2: 8 tábor azért nincs.
0: Itt hány van? És honnan indul? Milyen magasságból?
1: Hát úgy van, hogy van egy ilyen Talkita nevezetű falu, amelyet az Aranyláz idején alapítottak. És ebből a faluból vannak ilyen kis repülőgépek, amelyek ilyen spéci úgy vannak kialakítva, hogy szárazföldön, aszfaltra is le tudnak szállni.
0: És hóra is?
1: Igen. Egy ilyen nagy síléc van, és a síléc közepén egy kerék, van kialakítva, és úgy szállnak le a hóra. Na, hát ezzel kell ezzel a kis repülőgépekkel kell tenni egy 3-4 órát, és ez vissza az alaptáborba, amely 2200 méter körül van. Hát ott kiraknak, és irány a torony.
0: Tábort versz.
1: Mi nem vertünk ott tábort. A vezetett túrák azok általában táboroznak. Tehát a vezetett túrák azok nagyon óvatosan csinálják. Majdnem minden két tábor között csinálnak egy félútat, felvisznek valamennyi cuccot, ott hagyják, visszajönnek, akkor másnap felmennek egészen a következő táborig, a következő tábornál ugye megalusznak, és másnap visszamennek a cuccokért. És ezt nagyjából kivétel az első két tábor között, ezt megismételik. A vezetett túrák azok általában 21 napra van tervezve. Egy-két nap tartalék idővel.
0: Rossz idő esetén.
1: Igen, ugye... ezt a 21 napot ki is használják. Mivel hogy mi nem vezetett túrán vettünk részt, hát azért ezeket átléptük, ezeket a köztes pihenőhelyeket, vagy a visszatéréseket.
0: Vettétek sorba a táborokat azért? Igen, napi egyet?
1: Igen, napi egyet. Volt egy köztes táborunk. Itt megjegyzem, nekem az első nap, a második nap volt a legnehezebb, mert éjszaka nem tudtam aludni, és hát nem ittam elég vizet. Mérges voltam, hogy nem tudok jól aludni, és hát elfelejtem vizet inni. Emiatt nekem a másik nap volt a legnehezebb. Tehát mindenkinek a csúcsnap a legnehezebb, nekem a másik nap volt a legnehezebb, mert
0: hát kifogta. Hiányzott a szervezetedből a víz?
1: Igen. Na, alig tudtam menni, aztán egy köztes távról meg is álltunk. Ugye megjegyzem, itt a Denali azért nagyon nehéz, és amatőrök számára ChatGPT szerint fizikai megterhelés szempontjából a legnehezebb. Arról van szó, hogy nagyon sokat kell cipelni. Tehát itt nincsen hordár.
0: Serpa.
1: Serpa az egy népcsoport, az az Everesten van, nincs hordár. Nincs hordár, tehát ott minden teket cipél. Körülbelül nekünk is 50 kiló körüli cuccunk volt. Ez úgy néz ki, hogy 20-21 kilót viszel a hátodon, és magad után húzol egy szánt.
0: De jó ég.
1: Ami megint 20-30 kiló között van.
0: És az felfele kell.
1: Igen, ez felfele. Tehát ez adja az igazi nehézséget a Denalinak, és sokan nem tudják.
0: Jó, most független attól, hogy az alaptábortól a csúcsig mennyi van? Kb.
1: Hát pár ezer? 2200-6100-ig, ez...
0: Ja, akkor olyan 4000.
2: 4000, majdnem 6200-ig, mert 6194.
1: Igen, tehát de... majdnem 5000, tehát 5000.
0: Ez a szint különbség, de úgy hosszúságban hány kilométert tesztek meg így?
1: Hosszúságban, ha jól emlékszem, 24 kilométer, ha összeadjuk ezeket a...
0: Így nem tűnik soknak.
1: Hát nem. Nem.
0: Első hallásra. Nem, csak
2: gletszeren közel 60 kicsit, kilóval elég érdekes.
0: Ez egy kicsit más.
2: A repülőtársaság 59 kilóba határozza meg ezt, ami a csomagot felvisz per személy. Tehát ebben nem tartozik bele az, amit ők adnak. Például a szánkó, azt tőlük béreltük, tehát ilyen bambusz rudakat, ami nem nehéz, de másfél kiló van az is, vagy egy kiló valamennyi. Ezeket abban nem számolják bele. A két tábor között, tehát az egyes, kettes, vagyis a kettes táborig, az úgynevezett 3300 méteres táborig, addig még meg lehet kockáztatni azt, hogy nem raksz depókat.
0: Ez mit jelent, hogy depókat?
2: Hát mivel, hogy ugye 60 kilót kell vinni, vagy 55 kilót kell vinni magaddal, tehát az ugye úgy néz ki, egy közel 30 kilós szánkó, és egy közel 30 kilós hátizsákot viszél magaddal, tehát ez a meredek falon, ez eléggé érdekes tud lenni. És akkor inkább ezt két részre osztod, tehát felviszed, mit tudom, egy köztes részre, amit kijelölsz, hogy te ide beleásod, és minimum másfél méterre bele kell ásni ezeket, mert vannak ilyen nagy, nagyon szép fekete madarak, ilyen csőre, és úgy kiszedik onnan, ahogy elő van írva, hogyha nem rakod elég mélyre. Tehát ezt el is mondták, hogy erre nagyon kell figyelni, hogy azt a mélységet valahogy tartsuk. Na,
0: Azt ki kell ásni, nem?
2: Azt ki kell
0: ásni. Vagy keresel egy üreget, csak betemeted?
2: Nem, hát ki kell ásni, általában ki kell ásni.
0: Jégben?
2: Nem jégben, ez
0: hóban.
2: Jégben azért nem tudnál ásni, tehát az egy nap.
0: Csákányolni azért kéne.
2: Főleg, hát igen, de főleg a gletszer jég, tehát az úgynevezett blue ice, ez nagyon-nagyon kemény. Ja. Tehát ez nagyon összetömörödött. Ez helyenként annyira kemény, hogy a hágóvasat, mikor bele rúgsz, tehát többszöri próbálkozásra is, ha egy millimétert belemegy, arra már állhatsz, mert annyira stabil, annyira megtart.
0: Szilárd,
2: tehát igen. Egy ilyenbe másfél métert lehetetlen kiásni, tehát ez még a jégcsavart is, mikor tekered bele, nem ugyanaz.
0: És akkor leteszed oda a depó, akkor ez a depós, akkor visszamész, hozod így, a többit?
2: Szó szerint, az visszamész, felmész fel a táborba, megcsinálod a sátradat, kialakítod a táborodat, és akkor vagy aznap még visszamész, és kiszeded, elviszed, hogyha például van egy olyan időablakod, amit nem szeretnél leveszteni. Ez az időablak azt jelenti, hogy ez addig van jó idő. Ez a románoknak pont volt ez egy ilyen problémájuk, hogy ők utánunk jöttek egy picivé, és ők semmiképp nem akarták ezt elszalasztani, és emiatt erőtették az aklimatizációjukat, és meg is betegedtek. Tehát eléggé, tehát ilyen pihenésre
0: kényszerítik. Erre kell időt szánni. Nyilván a sürget az ablak.
2: Igen. Lehet tolni, igen, tehát elég nagy lutri. Elég nagy lutri, mert nagyon komoly betegségek.
0: De nektek akkor ez jó jött ki, hogy minden klappolt és nyugodtan a megtervezett ritmusban lehetett. Reggel indulás a táborból, nem tudom mennyit mentetek, 5, 6, 8, 12 órát, este tábort vertek, pihenés, stb.
2: Szó szerint főzés, mert az olyan fontos, vízolvasztás.
0: Nem sátorban, vagy ott megtettétek a sátor mellett, kint szabad ég alatt?
2: Meg lehet a sátor mellett is tenni, tehát most...
0: Széltől is függ, gondolom.
2: Igen, tehát annyira jók voltak ezek a körülmények, hogy ott is meg lehetett volna csinálni. Nyilván mi így ketten voltunk, jó nagy sátrunk volt, így úgy alakítottuk ki, hogy ugye minden ezeknek a magashegyi sátraknak van egy előszobája. Oda ástunk egy ilyen fél méter körüli gödröt, ahol nyugodtan ki tudtam
0: hóban, pakolni. Ugye szigorúan?
2: Hóban, persze. És oda nyugodtan ki tudtam pakolni a konyhai kellékeket.
0: Meg volt a hűtőszekrényed is amúgy.
2: Az van, nincs. Az kint is meg lett volna. Na, és akkor ez a főzés, tehát minimum 4 liter vizet fejenként el kell fogyasztani naponta. Igen, ezt hóból ki kell olvasztani.
0: A cipen? Ja!
2: Nem, ezt hóból ki...
1: Tehát lehetetlen mennyi cipen.
0: Azért gondoltam.
2: Két litret cipelünk, tehát általában...
0: Legyen nálatok szükséges.
2: Általában úgy terveztük, hogy éjszaka, tehát amikor megérkezéstől, másnap reggel indulásig 2 liter fogyjon el, és 2 litret viszünk magunkkal, ami az úton kell elfogyjon.
0: De az ízetlen a hóléna?
2: A hólé az ízetlen, de mivel a hólét magában nem tudod meginni, de erről már beszéltem egy korábbi előadásba, akkor mindig viszel valamit, vagy elektrolitot, vagy szénhidrátot, vagy valamilyen sima, csak ilyen hidratáló tablettákat, ilyen...
0: Tehát még ráteszel egy picit, hogy a szervezetedet regenerálod.
2: Ez kötelezően kell, mert gyakorlatilag a hólé az egy desztillált víz, tehát ha megiszod, még rosszabbat csinálsz vele, ja, ha nem iszol semmit. Uh-huh. Persze, tehát ezt azért... aztán ki milyen tuningot használ, ez románoknál láttam, hogy ők aztán eléggé rendesen készültek mindennél. Tehát mi csak egyszer ilyen hidratáló tablettákat vittünk, de ők aztán ilyen mindenféle, tehát amikor végignéztem, hogy...
0: Mi? Vitaminok, ilyen tabletták, olyan...
2: Há, igen.
0: Kalcium, magnézium, igen, mit igen, tudom én.
2: Épp Red Bull tabletták.
1: Igen, volt egy érdekes sztorink ezekkel a tablettákkal, hogy amikor felértünk a legfelső táborba, ugye, ami egy 5200 méter körül van, hát a depóból elfelejtettük ezeket a tablettákat kiszedni is.
0: Ott maradtak?
1: Igen, magyarán por és ilyen tabletta nélkül maradtunk, amivel kellett volna ízesíteni a vizet.
2: Tisztázod ezt a port?
0: Nyilván.
1: Hát ezek ilyen porok meg tabletta formájában arra hivatottak, hogy
0: kakaónak is van porra, legyünk. Meg a kávé is.
2: Azért mondom, hogy tisztázzuk.
0: Igen.
1: Arra hivatottak, hogy a desztillált vízből ivó vizet csinálnak igazából. Na, mi ezeket felejtettük el, hát az lett, hogy én kezdtem körbejárni a táborokat, és szó szerint kúdultam tablettát, vagy teát adjatok, vagy port adjatok, amivel lehet ízesíteni a vizet. Úgyhogy ez egy jó sztori volt, de megoldottuk.
0: Meséljetek a csúcshódítás napjáról, reggel, nem tudom hány órakor indulás, ha jól értettem, tehát ha 5200 méter körül volt az utolsó legfelső tábor, akkor 1000 méteres szint különbség.
2: 5400.
0: Akkor 800, de 800-1000 méter körül.
2: 850 körül volt, én valamit
0: jó számolt. Na az, hogy indult az a nap? Reggel, meddig aludtatok? Lehet aludni egyáltalán?
1: Ezt igazából, is meg kell tanulni. Igazából mi még elustálkodtuk az elejét, és az utolsók között indultunk. Hát ennek meg is lett a bőtje, mert valahol éjjel 12 órára értünk vissza. Na hát a csúcsnapja, hát nehéz, de mondom, nekem a másik nap nehezebb volt. Tartott az egész körülbelül 14 órát, ha jól emlékszem.
0: 13. Felfele, csak felfele.
1: Nem, ez oda-vissza.
0: 13?
1: Igen, hát 13. Ez ebből körülbelül, nem tudom, 8 óra tart felfele.
0: Felfele, igen, igen.
1: És ugye ennek az az érdekessége, hogy visszafele azért az ember fáradt. Na, ez nem nagyon technikás rész, ha bár oda kell figyelni, az a veszély szerintem benne, hogy mikor már fáradt vagy, és ugye hát úgy kell elképzelni, vannak olyan részek, hogy van egy fél méter, méter szélesség, akkor jobbra is 1000 méter, balra is 1000 méter, nem nehéz, és hát hágóvasra azért az ember, mikor nagyon fáradt, akkor könnyen megbotlik saját lábában is. Tehát erre kell figyelni. Itt nagyon fontos a bizalom, hogy össze vagyunk kötve, tehát hogyha valamelyik esik, akkor a másik meg kell fogja.
0: Amúgy szokták azt mondani, hogy nagyon sokan a sikeres csúcshódítás után kerültek valamilyen bajba. Egyrészt a fáradtság, másrészt ott van, hogy a mámor, már nem figyelsz annyira, meg volt, teljesítettem, ugye, nem figyelsz pedig.
2: Igen, ennek volt egy érdekes előzménye, mielőtt indultunk volna, azelőtt 3 nappal egy litván csapat, pont az első részen, amit ugye fel van osztva. Tehát ezt most fogok mondani ilyen neveket, hogy néz ki a csúcsnap. Tehát úgy indul, hogy autóbán. Ez utána lehet nézni, most nem részletezem.
0: Ez németül autópályát
2: jelent. Így van, pontosan. Egy ilyen, egy ilyen traverzel indul, amelyik 1,2 km hosszú, egy ilyen 45-55 fok közti meredeken vezet felfelé, amit folyamatosan biztosítani kell. Tehát ezt mondják az egyik legnehezebb résznek, tehát a legtöbb baleset is itt történik jellemzően visszafele. A litvánok itt csúsztak ki. Tehát eleinte...
1: Lettek voltak, bocsi.
2: Litvánok. Lettek voltak.
0: Balti országból.
2: Mindegy.
0: Na. Jó. Lett litván észt, ott egy kupacban
1: nekünk
0: vannak.
1: Nekünk mindegy, nekik nem.
0: Tudom.
2: Na. És...
0: meg is értednének.
2: És akkor gondolkoztam, hogy ez hogy biztosítható. Tehát, hogy aztán mondták, hogy 30 méterenként vannak berakva hószegek, és akkor úgy osztottuk, tehát általában a Gletscher technikán a kötelet az harmadolott, tehát minden részre maradt, tehát kettőnk közt is marad egy harmad, nála is van egy harmad, nálam is van egy harmad. Tehát ez az, amiatt van, hogyha a baleset történik, akkor ugyanazt a kötél hosszat esetenként vagy tudjak leereszkedni hozzá, vagy ő tudjon akár feljönni egy segédkötélen, hogyha úgy. Na, ezt én kitoltam 30 méteresre, hogy azért folyamatos biztosítás legyen. És egy picit hogy mondjam, izgultam is, hogy mennyire lesz biztosítható. Aztán, amikor belemásztunk, akkor láttam, hogy hát ez nagyon könnyen biztosítható. Tehát arra következtetésre jutottunk, hogy tehát ha biztosítasz, az lassít.
0: Nyilván.
2: Ha nem biztosítasz,
0: az akkor viszont kockázatos.
2: Tehát ezért van az, hogy baleset általában vagy a nagyon kezdőkkel, vagy a nagyon profikkal történik jellemzően. Az egyik a nagyon magabiztosság, a másik a tudatlanságból jön, tehát általában a legkevesebb baleset középen tart. Na, ez arra következtetésre jutottunk, hogy valószínűleg ők nem biztosítottak a gyorsabb haladás érdekében, egyikük kicsúszott, és az lekapta a másik kettőt is. Na, ez egy kicsit úgy rányomta a hangulatunkra. Nem. Nem.
0: Életüket vesztették, mind a hárman?
2: Igen, hát négyen voltak, abból egy túlélte nagyon csúnya sérülésekkel, és hárman meghaltak.
0: Te jó ég. Na, ez jó, ugye a hangulatkeltésnek na, nektek.
2: Hát igen, úgy az is kezdtem gondolkozni, hogy... Na, aztán utána, hogy végigmész ezen az autóbánon, tehát ez az 1,2 kilométeres traverz, ez nem rövid, és folyamatosan emelkedik. Ennek van egy olyan 15-20 méteres része, amelyik szerintem volt egy ilyen 60 fokos is, tehát az már tehát nem traversz volt, hanem egy direkt, úgy folytatódott a traversz. Akkor utána van az első meredekebb mászás, az a Denali Pass, tehát onnan már kikerülsz az élre, ott lehet látni a hegynek a másik részét, amit addig arról az oldalról nem láttunk.
0: Gerinc valahol? Gerinc vonal szerűség?
2: Gerinc vonal, de elég széles. Aha. Tehát meredeknek meredek, tehát folyamatosan biztosítani kell, és itt is vannak ilyen hószegek berakva, ez angolul úgy hívják őket, a snowpeaket, és de ezen lehet menni, elég jól lehet haladni felfele. Meredek, de jó lehet haladni rajta. Ez követően jön egy hosszú futballfieldnek nevezett rész, ami érdekes, hogy tehát szintén el lehet olvasni, miért, mert nem egy egyenes focipályát kell elképzelni, hanem ez folyamatosan emelkedik.
0: De ez túra?
2: Ez túra, ez a része túra, tehát ez hosszú. Tehát azt is írják, hogy azt érzed, hogy soha nincs vége. Tehát addig mész. Ennek a végén van egy pikil, ami egy ilyen nagyon meredek, ami felvisz a csúcsgerincre. Itt jártunk úgy, hogy ez a, szerintem egy picit a későbbi indulásnak is az eredménye, hogy nagyon sokan jöttek velünk szembe. Ja. Ez egy nagyon meredek rész. Belefutottunk abba, hogy ugye a vezetett expedíciók jellemzően lassúak.
0: Dugóba kerültetek magyarul.
2: Igen, de szembe lévő dugóba kerültünk, és az történt, hogy az egyik ilyen vezetett expedíciónak a kliense, egy idősebb nő, bepánikolt. És akkor három hegyi vezető ottan addig kínlódott, hogy mit tudjon vele csinálni. Tehát a többiek folyamatosan volt ilyen...
0: Ez az egyik legrosszabb dolog, amikor...
2: Igen, folyamatosan volt ilyen szembejövő, de azt megoldottuk, tehát nem volt annyi. De ez az egy nőve nagyon-nagyon sok probléma volt. Tehát itt emiatt egy olyan órát el is vesztegettünk itt.
1: Igen, sokat.
2: Tehát így aránylag jó időt mentünk, ugye oda-vissza 12 és 18 óra köztire mondják, mi 13-at csináltunk így, hogy egy órát ott majdnem elvesztegettünk. Na ez a Peak Hill, ez egy tényleg egy meredek, egy ilyen 200-250 méter, de jó, nagyon biztosítani kell. Tehát itt is van egy-két hószeg berakva.
0: Hány fokos?
2: Hát egy olyan 60 körül biztos, hogy van.
0: Ott biztosítás nélkül esélyen.
2: Nagyon, tehát ez biztosítani kell. Valószínűleg ez is, tehát főfele annyira nem volt neki érdekes, mert ugye addig főfele nézett, és a lába elé, és három vezető.
0: Igen, amikor látod, mi van alattad.
2: És lefele, mikor ugye...
1: Azzal, hogy elindult.
2: És igen, és volt ott egy ilyen kisebb kicsúszás is, lehet, hogy ez tette rá. Na, és akkor ez az a Peak Hill tetejére kiérsz, akkor felérsz a Summit Ridge-re, a csúcsgerincre. Ezen végig mész egy ilyen, szintén egy ilyen...
0: Ugye a háztetőnek a csúcsán, vagy azért van némi szélesség?
2: Hát van némi szélessége, tehát ugye...
0: Néhány méter max, gondolom.
2: Hát lehet, hogy néhány, helyenként csak...
0: Kiszélesedik.
2: Csak ilyen, mit tudom, 30 centi, de van, ahol...
0: És akkor lenézel jobbra, lenézel balra, nem véletlen, hogy van, aki bepánikol.
2: Igen, hát nem, de... Ez attól függetlenül nagyon jó biztosítható, tehát gyakorlatilag végig kell menni rajta, tehát nem kell foglalkozni.
0: Egyensúlyt megtartani.
1: Mi van, nem kell sokat gondolkozni.
2: Vannak helyenként, ahol ki akár több méteresre is kiszélesedik, de van ilyen rész, ahol
0: ösvény
2: szerű. Na, sokkal ez fejl vissza a csúcsra.
0: Ott mennyit voltatok amúgy? Mennyit élveztétek ki, hogy na, Észak-Amerikában nincs nálunk magasabb ember?
2: Talán 20 perc körül.
1: Olyan, mint volt egy kanadai csoport, ketten voltunk, tehát velük voltunk együtt, hát azok fényképeztek minket, mi meg őket, ezzel eltelt kb. 20 perc. Hát ugye itt azóta nehézség, hogy minden fényképezésnél hát lefagyott az ujjunk, mert kesztyűben nem tudod kezelni a telefont, ha leveszed meg, akkor nem kell.
0: Hány fok lehetett akkor?
2: Minusz 27.
0: Nem mondod.
2: Igen, de ez nem számít hidegnek. Tehát annyira nem számít hidegnek, hogy tehát én még a vastag pihekabátot sem vettem fel. Nem, hogy a pihenadra.
0: Jó, nyilván, amikor mozgásban vagy, akkor...
2: És, igen, azért mondom, tehát azért itt is sokszor túrázunk, hogyha mínusz 20 körül van, tehát ez nem annyira. Ott az extrémek azért, ez lemennek olyan 35-40 környékére, amikor...
0: Éjszakára?
2: Nem éjszakára, hát a csúcsrégióban sokszor lemennek nyilván éjszakára.
0: De ott is, gondolom, a hajnali órákban a legfagyosabb,
2: igen,
0: nem?
2: Igen, így van. Így
0: de
2: van.
0: Viszont nincs sötétség, ha jól értettem.
2: Az nincs.
0: Ugyanis sarkörhöz annyira közel vagytok, hogy tulajdonképpen nem, ne, nem nyugszik le a nap? Vagy valami ilyesmi?
1: Lenyugszik, ilyen alkony van éjszaka. Körülbelül.
0: Fél homályig, gondolom.
1: Igen, igen. Cserében meg télen 3-4 óra van világos.
2: Tehát az látszik, hogy tehát éjjel 3-kor én gyakran kijárok, gyakran, hát általában egyszer éjszaka kijártam pisíni, és akkor látszott, hogy nagyon-nagyon szép képeket lehet csinálni, mert nagyon jók a fényviszonyok, és látszott a napnak a kontűrje, tehát mi, hogyha...
0: Valahol ott van a látóhatár mögött, igen, ad némi fény, de nem látszik. Van,
2: pontosan, pontosan. Ami a Denalinak még az érdekessége, amiről nem beszéltünk, és szerintem azt elég fontos elmondani, bár 6194 méter magas, de azt mondják, hogy megfelel egy 7000-es csúcsnak. Ez amiatt, tehát több összetevős a dolog, amiért ezt mondják. Az egyik része az az, hogy nagyon közel van az északi sarokhoz, tehát légnyomás különbség teljesen más. Tehát ott, ami...
0: Ahogy mész egyre magasabbra?
2: Hát...
0: Mert a levegő ritkul, stb.
2: Igen, tehát ott, ami 3000 méteres táborba, ha az Alpokra kivetítjük, akkor az olyan 3500 és 3800 méter közöttire lehet venni. Tehát ezért van az, hogy ez az egyik része, és a másik ugye tehát semmi segítséged nincs. Tehát ez összetéve adja a Denalinak a nehézségét. És vannak azért technikai, van egy jégfal, jó, hogy vannak fix kötelek a berakva a nagyon-nagyon nehéz helyeken, de például a csúcs régi, tehát a csúcs ezében ott nincsen. Tehát az utolsó tábortól nincsen. Helyenként ott is elférne, de ezt úgy oldják meg, hogy a vezetett expedíciók kikötelezik, de ők azt bontják is vissza.
0: De hogy hallottam, akkor ott nagy a forgalom az ideális szezonban, ami június, ha jól értettem, az naponta hány ember mássza meg? 100?
2: Hát annyi nem. Annyi azért nem. Tehát kell tudni róla, hogy eléggé szeszélyes hegyről beszélünk, tehát ez egy évben egy hónapot engedi, hogy
0: azért van, az csúcs szezon
2: hozzá. És ugye mivel, hogy ez része a Seven Summitnak, így elég nagy a tumultus. De közel nem napi 100...
0: Akkor 50, gondolom, azért úgy többé-kevésbé összejön. Hát jó időben.
2: Ez igazság, én statisztikát nem olvastam. Amikor mi voltunk a csúcson, az egyik legideálisabb. Tehát akkor voltunk egy olyan 50 körül, biztos.
1: Kb. 50. Ugye az van az ablak, tehát az van a forgalommal, hogy mindenki az ablakot támadja. Tehát ha másnap rossz időn, akkor tudja, hogy mindenki aznap megy. És emiatt alakulhat ki forgalom, de azért hát ha az Everesthez hasonlít, csak az közel sincs annyi. Úgy, ahogy mondja István, kb. Napi 50 a csúcs szezonban, csúcs jó. Napon.
0: Akkor így a végére, nem tudom, még ha valami kimarad belőle, vagy esetleg a tervekről, mi lesz a következő? Mi van ott a bakancs listán? Vagy, na?
2: Hát nekem most egy Alpok néz ki augusztus elejére.
0: Nem a Matterhorn, ugye?
2: Matterhornon már voltam 2006-ban.
0: Nem mondod?
2: Igen.
0: Gratula akkor.
2: Köszi.
0: Az egy kemény.
2: Hát ahova megyünk, ez most nehezebb lesz, mint a Matterhorn. De nem szeretnék erről beszélni.
0: Biztos nem a Mont Blanc, mert az nem, nincs olyan nehéz, mint a...
2: Mont Blancon 4-szer voltam.
0: Na tessék!
2: Na, ez a Mont Blanc csoportban van, de elég nehéz.
0: Tehát nagy a kihívás ennek a megmászására?
2: Eléggé. Uh-huh.
0: Akkor biztos azért keltette fel az érdeklődésedet.
2: Viszont ha már Matterhornt említetted, az idén úgy néz ki, hogy a Matterhornra is megyek egy másik oldalra.
0: Ja.
2: Tehát
0: Én
2: a svájci oldalon voltam, és most az olasz oldalról szeretnénk feljutni.
0: Te esetedben?
1: Hát nekem az van, hogy ugye hát 56 évesen így szerintem a vezető nélkül expedíció közül ez volt a legnehezebb, és nem tudom, hogy ezt máig lehet-e sorolni.
0: Ja.
1: Nekem két utál előttem. Az egyik az, hogy még csinálunk ilyen vezető nélkül expedíciókat, remélem Istvánnal. Kinéztük a Lenint például, lehet, hogy ezt meg kellene mászni majd a jövőben. A másik lehetőség, amivel kacérkodok, hát ez a Seven Summit, ez egy érdekes téma lehet, ezen még el kell gondolkozzak. Ez már ugye azt mondják a profik, hogy ez turizmus, amiket ezek csinálnak. Én megengedhetem magamnak, mert én amatőr hegymászónak tartom magam, úgyhogy ezen még
0: foghatják rá, hogy turista vagy, kit érdekel. Igen.
1: Hát ugye most a mászásoknak köszönhetően azért most már 4 embert ismerek, akik személyesen ismerem, és megmászták az Everestet. azt mondják, hogy bizonyos szempontból nehezebb a Denali. Az Everesten, hogyha akarsz, akár 10.
0: Pénz, végül is pénzem
1: pontosan,
0: múlik.
1: Pontosan, tehát a pénz a legnehezebb. Felbírálsz
0: egy 50 fős hordár csapatot.
1: Pontosan, akár zsákba is felvisznek, hogy akarnak. Úgyhogy, na, ez a kettő között vacillálok, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
0: Rendben van, de addig is még egyszer én gratulálok a Denali megmászásáért, és nyilván köszönöm az élménybeszámolót.
1: Köszönjük.
2: Mi köszönjük.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 700 g-os Peris sertés marhamicsre 16,99 baniért, a 300 g-os kömáralnászra füstölt brödet sajtra 9,99 baniért, és a 8x0,33 literes Tubor világos sörre 23,99 baniért. Lidl. 15 éve. Igazán megéri.
2: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.

0: Elégedetlenebbek a romániaiak, gyengébbek a képességfelmérő eredményei. Lehet sört inni a stadionokban. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! Az Európai Parlament legfrissebb Euróbarométer felmérése szerint a romániai lakosság kevésbé elégedett az életminőségével, mint az Európai Unió átlaga. Míg uniós szinten a megkérdezettek 83%-a nyilatkozott úgy, hogy elégedett az életével, Romániában ez az arány 63%. A kutatás arra is rámutat, hogy az európai válaszadók 75%-a szerint az Európai Unió stabilitási pontot jelent az egyre bizonytalanabb világban. Ez az arány 8%-pontos növekedést mutat a 2025 őszén mért adatokhoz képest. A felmérés eredményei alapján az elégedettebb csoportokhoz jellemzően a magasabb iskolai végzettséggel rendelkezők tartoznak. A romániai válaszadók körében a legnagyobb aggodalmak az infláció, a gazdasági helyzet és a munkahelyek biztonsága. A tavalyinál gyengébb eredmények születtek a 8. osztályosok idei országos képességfelmérőjén, de Hargita megye az országos átlag felett teljesített. Az idei eredmények elmaradnak a tavalyiaktól. 2025-ben országosan még 83,2% volt az átmenési arány, vagyis egy év alatt több mint 4%-kal csökkent a sikeresen vizsgázók aránya. Hargita megyében a vizsgázók 80,5%-a ért el legalább 5-ös átlagot. Kovászna megyében ez az arány 75,7, Maros megyében pedig 73,3% volt. Megyénkben a román nyelv és irodalom esetében enyhe javulás tapasztalható, 1%-kal jobbak az idei eredmények. Az elsődleges eredmények még változhatnak a fellebbezések után. A tervezetnél keményebb geológiai kihívásokkal szembesülnek a Homorod-fürdőn épülő új híd alapozásánál. A Szent Ilona völgyében a szikla réteg áttöréséhez a korábbi 38 tonnás berendezés helyett egy több mint 100 tonnás gépet kellett bevetni, közölte Hargita megye önkormányzata. A Nagyhomorod medre mentén mindkét oldalon 6-6, 1,8 méter átmérőjű, 12 méter mély vasbetonoszlopot kell kialakítani a megfelelő teherbírás érdekében. A parlament elfogadta az úgynevezett Paraszkiv törvényt, amely jelentős változásokat hozhat a romániai sportesemények lebonyolításában és a szurkolók jogainak szabályozásában. Az új jogszabály értelmében a jövőben stadionból való kitiltásról kizárólag bíróság dönthet. A rendvédelmi szervek ezt már nem rendelhetik el pusztán egy jegyzőkönyv alapján. A törvény kedvezőbb feltételeket biztosít a szervezett szurkolói csoportoknak. Lehetővé válik a zászlók kifeszítése a lelátók korlátaira, állóhelyes szektorok kialakítása az ultrák számára, valamint megszűnnek a kötelező biztonsági ütköző zónák. Így több jegyet lehet majd értékesíteni. Az új szabályozás emellett engedélyezi az alacsony alkoholtartalmú italok árusítását és fogyasztását a sportlétesítményekben. Továbbá meghatározott feltételek mellett a pirotechnikai bemutatókat is. A törvény az államfő aláírását követően léphet hatályba, várhatóan már a következő bajnoki idénytől. A meteorológusok szerint változékony időjárás lehet térségünkbe, tiszta ég, volt, napsütés várható, de záporok, zivatarok is lehetségesek. A legmagasabb hőmérséklet értékek reggel 24 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: egesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keress tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 700 g-os Peris sertés marhamicsre 16,99 baniért, a 300 g-os kömáranászra füstölt brödet sajtra 9,99 baniért, és a 8x0,33 literes Tuborg világos sörre 23,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
4: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés ősen megfáradt.
5: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
4: Ne aggódj, a HAM itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
5: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a HAM-on, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
4: Légy te is hős, regisztrálj most a HAM-on, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. HAM. Kattanj rá a kajára.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.
8: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Selena Gomez vissza hozzád, Back to You, 9 óra után járunk 16 perccel, július 2-a van, a sportújságírók napja, itt a nemzetközi sportújságírásról van szó, és a sportújságírókat most azért nem nagyon kell irigyelni, főleg, hogyha a foci VB-ről kell beszámoljalak, hogy embertelen órákban játsszák európai időszámítás szerint legalábbis a mérkőzéseket. Este még oké, az első mérkőzés még valahogy belefér, de aztán éjjel, hajnalban, korán reggel játsszák a mérkőzéseket, és hát toppon kell lenni, mert véget ért a meccs, és a beszámolót meg kell írni róla. Szóval nem egy könnyű szakma, nem éppen családbarát szakma, és ma van ezeknek a... tudom, firkászoknak mondják, de fogalmazzuk szépen, sportújságírókról van szó. Azért nehéz sportújságírónak lenni, mert bár vannak sportesemények hétközben is, de a legtöbb többnyire akkor bonyolódik, amikor mindenki más pihen hétvégén.

Locked Out of Heaven, Bruno Mars dalát hallhattuk, 9 óra 30 perc van, ha úgy tetszik, akkor fél 10, és alakulnak a nyolcad döntők a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Ugye már szóba került, és még a hírekben is foglalkozunk vele, hogy megvolt újabb három mérkőzés. Tegnap este Anglia nem könnyen, hátrányból felállva 2-1-re győzött a kongói válogatott ellen. Aztán jött a másik idegülő mérkőzés, Szenegál a 85. percben még 2-0-ra vezetett Belgium ellen. A belgák az utolsó pillanatban egyenlítettek, majd a hosszabbításban végül 3-2-re legyőzték Szenegál együttesét. És akkor az éjszakai mérkőzés, házigazda Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina, végeredmény 2-0. És említettem, hogy igen, alakulnak a nyolcaddöntők párosításai, amit eddig tudunk, vegyük sorrendben, ahogy játsszák majd, tehát a nyolcaddöntőket szombat este 8-kor a Kanada-Marokkó mérkőzés indítja el, aztán éjfélkor Paraguay játszik Franciaországgal, majd vasárnap este 11 órától Brazília-Norvégia nyolcaddöntő várható. Hétfőn hajnalban 3 órakor Mexikó Angliával játszik, na ez egy kemény meccs lesz, 3 esélyes, bárki tovább juthat, lássuk. És még van egy nyolcaddöntő kialakulva, ez kedden hajnalban 3 órakor lesz, a házigazda Egyesült Államok Belgiummal játszik. The show must go on, a játék folytatódik a labdarúgó pályán. Fire on the pitch!

0: like music.
1: Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri? A Lidlben a hazai narancssárga vagy sárga paradicsom kilója 11,99 bani, és a kajszi barack 1 kg-os kiszerelésben 8,49 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

Dua Lipa és Break My Heart 10 perc választ el 10 órától. 10-kor jönnek a Star Rádió legfrissebb hírei. Mindenhol, ahol hallgatnak minket, everywhere énekel a Fleetwood Mac.

0: Felfüggesztenék az államelnököt, nincs villany Máré falván. Két európai csapat jutott tovább. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma a szaknak megfelelő választható tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik az idei érettségi. Holnap a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvből adnak számot tudásukról. A kötelező szakvizsgát eredetileg kedden rendezték volna meg, ám az Oktatási Minisztérium a meteorológusok által kiadott vörös hőségriasztás miatt egy nappal elhalasztotta a vizsgát. A vizsgázók a feladatokat kizárólag kék tintájú tollal oldhatják meg, az ábrák és rajzok elkészítéséhez pedig fekete szeruzát használhatnak. Akit csaláson kapnak, vagy akit kizárnak a vizsgáról, a következő két érettségi vizsgaidőszakban nem vehet részt. Az első eredményeket július 7-én, kedden délig teszik közzé. Az AUR kezdeményezi Nikos Ordán államfő felfüggesztését és az előrehozott parlamenti választások kiírásához szükséges eljárás megindítását. A döntést a párt országos vezetőtanácsa hozta meg rendkívüli ülésén, a jelenlévő 135 tag egyhangulag támogatta az államfő felfüggesztésére irányuló kezdeményezést, és felhatalmazta a párt vezetését, hogy egyeztessen a többi parlamenti alakulattal. Az AUR szerint az államfő nem tett eleget alkotmányos kötelezettségének, mert álláspontjuk szerint nem nevezte meg a második miniszterelnök jelöltet. A párt ugyanakkor azt is bejelentette, hogy képviselői és szenátorai nem vesznek részt az esetleges bizalmi szavazáson, és nem támogatják az államfő által javasolt koalíció egyetlen kormányát sem. Nincs villany Máré falván. A villamossági vállalat értesítése szerint ma 17 óráig javítást végeznek a település elektromos hálózatán, emiatt szünetel a szolgáltatás. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb 16-ot döntőket játszottak le. Tegnap este Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal csapott össze, és az afrikaiak meglepetésre a 6. percben gólt szereztek, előnyüket egészen a 75. percig őrizték. Akkor Harry Kane fejes góllal egyenlített, majd a 86. percben szépségdíjas találatot jegyzett. Anglia 2-1-re nyert és tovább jutott. A Belgium-Szenegál találkozón az afrikai csapat egészen a 86. percig 2-0-ra vezetett, de Romelu Lukaku szépített, majd Tielemans 3 perc múlva kiegyenlített. Jöhetett a hosszabbítás, amelynek legvégén a belgák 11-eshez jutottak, amit szintén a csapatkapitány Tielemans értékesített, így Belgium a 3-2-es győzelemmel a legjobb 16 közé jutott. A belgák ellenfele a 8-döntőben a házigazda Amerikai Egyesült Államok csapata lesz, amely ma hajnalban 2-0-ás győzelmet aratott Bosznia-Hercegovina felett. Az első gólt Belögün szerezte, akit a második félidőben kiállítottak. Az amerikaiak ennek ellenére szereztek még egy gólt Tillman révén. A meteorológusok szerint ma délelőtt is meleg napsütéses időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárással, csapadék nélkül, délután viszont záporok és zivatarok jöhetnek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérséklet értékek 27 és 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
4: De melyik lazúrt válasszam?
3: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

A Touché együttes tolmácsolásában hallhattuk a 70-es évek nagy slágerét, YMCA-t, amúgy a Village People tollából született meg, és éppen tegnap jött a szomorú hír, hogy az imént elhangzott dal egyik társ szerzője itt hagyott minket. 74 éves korában elhunyt Victor Willis, a Village People egykori frontembere és legismertebb slágereinek, köztük a már említett YMCA, a Go West és In the Navy társ szerzője. A hírt a zenekar jelentette be a közösségi oldalán, közleményük szerint Willis rövid lefolyású súlyos betegség következtében halt meg. Ha esetleg valakit érdekel, van, aki tudja, van, aki biztosan nem, a Village People a 70-es évek végének egyik legikonikusabb amerikai diszko együttese volt. Jellegzetes megjelenésükről voltak többek között ismertek. Mindannyian maszkulin, amerikai sztereotípiákat idéző jelmezeket húztak. Volt köztük indián, cowboy, építőmunkás, motoros, katona és rendőr. Utóbbit személyesítette meg Willis. Legismertebb slágerük a YMCA, amely a zenekar harmadik albumán jelent meg 1978-ban. Ez 17 ország slágerlistáján került az első helyre. Azóta is sportesemények, esküvői, bulik és diszkók kedvelt alapdarabja. Willis 1980-ban kilépett a bandából, később hosszú jogi harc után visszaszerezte több dal szerzői jogainak egy részét. 2017-ben újra csatlakozott a Village People-höz. A zenekar tavaly Donald Trump beiktatásán is fellépett. Természetesen a YMCA hangzott el. De van egy másik, sőt, van két nagy slágerük, az In the Navy, ezt ritkában játsszuk, és van a Go West, amelyet a Pet Shop Boys dolgozott fel, abszolút egyedi, remek módon, de azért most Willis előtt tisztelegve hallgassuk meg az 1979-es eredetit. Menjünk nyugatra! Go West!

Latin ritmusokra szólt bolond szerelem, Mad Love, David Guetta, Becky G és Sean Paul. 10:37 perc van, megy tovább a csütörtök. Egy olyan dallal, amit eredeti verzióban egy kicsit ciki volt már bejátszani, amúgy Kozsótól meg az Álmok futóktól szinte teljes egészében, teljes diszkográfiát tekintve ciki volt bejátszani. Aztán szerencsére jött Náksi, Lotfi Begi és Dr. Béres 2022-ben feldolgozták a Hold dalát. Az már annyira nem ciki. Vagy legalábbis igyekszik nem annak lenni.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltse el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Kedves kismamák! Szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.

merenge, Manuel Turizo és Marshmallow 10 perc választ el 11 órától, eljött a búcsú ideje. Ha minden igaz, akkor ez a mai nap 40 napos időjósló nap. Amilyen az idő ma, olyan lesz a következő 40 napban, többé vagy kevésbé, majd elválik. Csak az a helyzet, hogy délutánra van némi esély arra, hogy akár essen is az eső, ami azt jelenti, hogy akkor a következő 40 napot sem ússzuk meg szárazon. Na, hát nem ennek reményében búcsúzom, hanem annak reményében, hogy azért tartogat még a nyár nekünk egy kis strandidőt. Ha nem is rögtön most, mindjárt, de a későbbiekben. Addig valószínűleg nem, amíg legközelebb találkozni fogunk, mert hogy az holnap reggel 6-kor lesz. Addig is Szász Csaba köszöni a figyelmet. További kellemes napot búcsúzom Prince dalával. Lila vagy bíbor eső, ha úgy tetszik. Purple Rain. A legjobbakat kívánom. Ciao.

0: Felfüggesztenék az államelnököt, nincs villany Mári falván. Két európai csapat jutott tovább. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma a szaknak megfelelő választható tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik az idei érettségi. Holnap a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvből adnak számot tudásukról. A kötelező szakvizsgát eredetileg kedden rendezték volna meg, ám az Oktatási Minisztérium a meteorológusok által kiadott vörös hőségriasztás miatt egy nappal elhalasztotta a vizsgát. A vizsgázók a feladatokat kizárólag kék tintájú tollal oldhatják meg, az ábrák és rajzok elkészítéséhez pedig fekete szeruzát használhatnak. Akit csaláson kapnak, vagy akit kizárnak a vizsgáról, a következő két érettségi vizsgaidőszakban nem vehet részt. Az első eredményeket július 7-én, kedden délig teszik közzé. Az AUR kezdeményezi Nikos Ordán államfő felfüggesztését és az előrehozott parlamenti választások kiírásához szükséges eljárás megindítását. A döntést a párt országos vezetőtanácsa hozta meg rendkívüli ülésén, a jelenlévő 135 tag egyhangúlag támogatta az államfő felfüggesztésére irányuló kezdeményezést, és felhatalmazta a párt vezetését, hogy egyeztessen a többi parlamenti alakulattal. Az AUR szerint az államfő nem tette eleget alkotmányos kötelezettségének, mert álláspontjuk szerint nem nevezte meg a második miniszterelnök jelöltet. A párt ugyanakkor azt is bejelentette, hogy képviselői és szenátorai nem vesznek részt az esetleges bizalmi szavazáson, és nem támogatják az államfő által javasolt koalíció egyetlen kormányát sem. Nincs villany Máré falván. A villamossági vállalat értesítése szerint ma 17 óráig javítást végeznek a település elektromos hálózatán, emiatt szünetel a szolgáltatás. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb 16-ot döntőket játszottak le. Tegnap este Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal csapott össze, és az afrikaiak meglepetésre a 6. percben gólt szereztek, előnyüket egészen a 75. percig őrizték. Akkor Harry Kane fejes góllal egyenlített, majd a 86. percben szépségdíjas találatot jegyzett. Anglia 2-1-re nyert és tovább jutott. A Belgium-Szenegál találkozón az afrikai csapat egészen a 86. percig 2-0-ra vezetett, de Romelu Lukaku szépített, majd Tielemans 3 perc múlva kiegyenlített. Jöhetett a hosszabbítás, amelynek legvégén a belgák 11-eshez jutottak, amit szintén a csapatkapitány Tielemans értékesített, így Belgium a 3-2-es győzelemmel a legjobb 16 közé jutott. A belgák ellenfele a nyolcaddöntőben a házigazda Amerikai Egyesült Államok csapata lesz, amely ma hajnalban 2-0-ás győzelmet aratott Bosznia-Hercegovina felett. Az első gólt Belögün szerezte, akit a második félidőben kiállítottak. Az amerikaiak ennek ellenére szereztek még egy gólt Tillman révén. A meteorológusok szerint ma délelőtt is meleg napsütéses időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárással, csapadék nélkül, délután viszont záporok és zivatarok jöhetnek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 és 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, Terminálból, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
7: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
6: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
7: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
6: Légy te is hős! Regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm. Kattanj rá a kajára!
5: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00-11-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
4: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
2: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold. Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk. Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében. Minőség, megbízhatóság, stílus. Hadnagy Viakolor. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
4: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
3: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.
3: Reklámot hallottak.
7: Sztárrádió.

0: Felfüggesztenék az államelnököt, nincs villany Máréfalván. Két európai csapat jutott tovább. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma a szaknak megfelelő választható tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik az idei érettségi. Holnap a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvből adnak számot tudásukról. A kötelező szakvizsgát eredetileg kedden rendezték volna meg, ám az Oktatási Minisztérium a meteorológusok által kiadott vörös hőségriasztás miatt egy nappal elhalasztotta a vizsgát. A vizsgázók a feladatokat kizárólag kék tintájú tollal oldhatják meg, az ábrák és rajzok elkészítéséhez pedig fekete szeruzát használhatnak. Akit csaláson kapnak, vagy akit kizárnak a vizsgáról, a következő két érettségi vizsgaidőszakban nem vehet részt. Az első eredményeket július 7-én, kedden délig teszik közzé. Az AUR kezdeményezi Nikos Ordán államfő felfüggesztését és az előrehozott parlamenti választások kiírásához szükséges eljárás megindítását. A döntést a párt országos vezetőtanácsa hozta meg rendkívüli ülésén, a jelenlévő 135 tag egyhangulag támogatta az államfő felfüggesztésére irányuló kezdeményezést, és felhatalmazta a párt vezetését, hogy egyeztessen a többi parlamenti alakulattal. Az AUR szerint az államfő nem tett eleget alkotmányos kötelezettségének, mert álláspontjuk szerint nem nevezte meg a második miniszterelnök jelöltet. A párt ugyanakkor azt is bejelentette, hogy képviselői és szenátorai nem vesznek részt az esetleges bizalmi szavazáson, és nem támogatják az államfő által javasolt koalíció egyetlen kormányát sem. Nincs villany Máréfalván. A villamossági vállalat értesítése szerint ma 17 óráig javítást végeznek a település elektromos hálózatán, emiatt szünetel a szolgáltatás. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb 16-ot döntőket játszottak le. Tegnap este Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal csapott össze, és az afrikaiak meglepetésre a 6. percben gólt szereztek, előnyüket egészen a 75. percig őrizték. Akkor Harry Kane fejes góllal egyenlített, majd a 86. percben szépségdíjas találatot jegyzett. Anglia 2-1-re nyert és tovább jutott. A Belgium-Szenegál találkozón az afrikai csapat egészen a 86. percig 2-0-ra vezetett, de Romelu Lukaku szépített, majd Tielemans 3 perc múlva kiegyenlített. Jöhetett a hosszabbítás, amelynek legvégén a belgák 11-eshez jutottak, amit szintén a csapatkapitány Tielemans értékesített, így Belgium a 3-2-es győzelemmel a legjobb 16 közé jutott. A belgák ellenfele a nyolcaddöntőben a házigazda Amerikai Egyesült Államok csapata lesz, amely ma hajnalban 2-0-ás győzelmet aratott Bosznia-Hercegovina felett. Az első gólt Belögün szerezte, akit a második félidőben kiállítottak. Az amerikaiak ennek ellenére szereztek még egy gólt Tillman révén. A meteorológusok szerint ma délelőtt is meleg napsütéses időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárással, csapadék nélkül, délután viszont záporok és zivatarok jöhetnek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 és 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió.
1: Mi van már, ember? 20 perc váraklat, készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
1: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el! Gyerekek, erre nem érünk rá! Rakjál bele egy kis vaxot, aztán menj!

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig

0: a Betlen falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.

Ismerős dallamok és nagy nyári slágerek, hát ez fogja jellemezni a délutánjainkat. Ma is és holnap is a délutáni órákban a Sztár délután lesz hallható, Joy felvétele pedig már is a háttérben szól. Ezen a kellemes nyári napon ugyanis már 25 Celsius fok van Székelyudvarhelyen, de én úgy érzem, amikor kint vagyok, hogy nem 25 van, hanem 35. Úgyhogy igen, ma is meleg van, ma is kánikula van. Talán holnapra várható egy kis lehűlés, 23 fok eső, de már a mai délután folyamán számíthatunk záporra és zivatarra, meg viharra is egyaránt. Úgyhogy vigyázzatok magatokra ma is, holnap is, és itt vagyok, hozom a legjobb zenéket délutánra egészen 17 óráig. A mikrofonnál Bedő Erika, kitartást a munkához, és kitartást a meleghez.

egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman. Gyere!

Anastasia felvétele. Köszöntjük július 2-án az Ottókat. Germán eredetű ez a név. Nagyon sok Ottót ismerünk itthon. Azt írják, hogy fogékony személyiség, egymástól eltérő minőségekben is képes meglátni a szépet, kedveli a különféle művészeteket és a természetet, a szabadban való séták, a kirándulások mindig helyre zökkentik lelki békéjét, ugyanakkor természete talán túlérzékeny, nagyon könnyen megbántódik, és ilyenkor magába fordul szegény Ottó. Ritkán esik meg vele, hogy megtapasztalja azt a belső egyensúlyt, amit az érzelmek és a gondolkodás harmóniája teremtenek meg. Boldog névnapot, kedves Ottó! Holnap ünnepeljük a Somákat, holnap után Ulrik névnap lesz, és két nap múlva a Saroltákat és az Emességet lehet köszönteni. Monte Carlo, de csodás! Neoton familiával köszöntjük az ünnepelteket, és hát jó is lenne ott lenni most.

FM 100.8. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Töltse kellemesen a nyarat a Sztár Rádióval.

0: like music.
1: Sztár reklám. Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
2: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit Udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
4: Hívd minket a 0745 098

0: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak!

2020-as még mindig sokszor toplistás sláger topik dala. És az is toplistás hír, hogy Székelyudvarhely jubiláló házas párjainak hívták fel a figyelmét, mert hogy idén is szeretnék köszönteni az ezüst, arany vagy gyémánt lakodalmukat ünneplő házas párokat. Erről hozom a részleteket a következő órában. Előtte itt van 1990-ből Her dala, valamint Pandorával is megyünk tovább. A summer feeling-el, hiszen nyár van, és tényleg kánikula.

0: soha sem lazítunk. Hangulat és stílus. A Sztár Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Sztár Rádió.
1: Amém!

0: Felfüggesztenék az államelnököt, nincs villany Mári falván. Két európai csapat jutott tovább. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Ma a szaknak megfelelő választható tantárgy írásbeli vizsgájával folytatódik az idei érettségi. Holnap a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok anyanyelvből adnak számot tudásukról. A kötelező szakvizsgát eredetileg kedden rendezték volna meg, ám az Oktatási Minisztérium a meteorológusok által kiadott vörös hőségriasztás miatt egy nappal elhalasztotta a vizsgát. A vizsgázók a feladatokat kizárólag kék tintájú tollal oldhatják meg, az ábrák és rajzok elkészítéséhez pedig fekete ceruzát használhatnak. Akit csaláson kapnak, vagy akit kizárnak a vizsgáról, a következő két érettségi vizsgaidőszakban nem vehet részt. Az első eredményeket július 7-én, kedden délig teszik közzé. Az AUR kezdeményezi Nikos Ordán államfő felfüggesztését és az előrehozott parlamenti választások kiírásához szükséges eljárás megindítását. A döntést a párt országos vezető tanácsa hozta meg rendkívüli ülésén, a jelenlévő 135 tag egyhangulag támogatta az államfő felfüggesztésére irányuló kezdeményezést, és felhatalmazta a párt vezetését, hogy egyeztessen a többi parlamenti alakulattal. Az AUR szerint az államfő nem tette eleget alkotmányos kötelezettségének, mert álláspontjuk szerint nem nevezte meg a második miniszterelnök jelöltet. A párt ugyanakkor azt is bejelentette, hogy képviselői és szenátorai nem vesznek részt az esetleges bizalmi szavazáson, és nem támogatják az államfő által javasolt koalíció egyetlen kormányát sem. Nincs villany Máré falván. A villamossági vállalat értesítése szerint ma 17 óráig javítást végeznek a település elektromos hálózatán, emiatt szünetel a szolgáltatás. Folytatódott a labdarúgó világbajnokság, újabb 16-ot döntőket játszottak le. Tegnap este Anglia a Kongói Demokratikus Köztársasággal csapott össze, és az afrikaiak meglepetésre a 6. percben gólt szereztek, előnyüket egészen a 75. percig őrizték. Akkor Harry Kane fejes góllal egyenlített, majd a 86. percben szépségdíjas találatot jegyzett. Anglia 2-1-re nyert és tovább jutott. A Belgium-Szenegál találkozón az afrikai csapat egészen a 86. percig 2-0-ra vezetett, de Romelu Lukaku szépített, majd Tielemans 3 perc múlva kiegyenlített. Jöhetett a hosszabbítás, amelynek legvégén a belgák 11-eshez jutottak, amit szintén a csapatkapitány Tielemans értékesített, így Belgium a 3-2-es győzelemmel a legjobb 16 közé jutott. A belgák ellenfele a nyolcaddöntőben a házigazda Amerikai Egyesült Államok csapata lesz, amely ma hajnalban 2-0-ás győzelmet aratott Bosznia-Hercegovina felett. Az első gólt Belögün szerezte, akit a második félidőben kiállítottak. Az amerikaiak ennek ellenére szereztek még egy gólt Tillman révén. A meteorológusok szerint ma délelőtt is meleg napsütéses időjárás lesz térségünkben, gyenge széljárással, csapadék nélkül, délután viszont záporok és zivatarok jöhetnek. A legmagasabb délelőtti és déli hőmérsékleti értékek 27 és 28 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb a magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
7: De melyik lazúrt válasszam?
6: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
8: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha bútor

0: áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
2: A vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
1: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
2: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
1: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold elő a finomabbnál finomabb falatokat. Hamm, kattanj rá a kajára.
3: Közérdekű hirdetés következik.
4: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Disturbed. Cyril remix egyébként. Cyrillel volt szerencsém, hát nem hogy találkozni, igazából ő a színpadon volt, én pedig a nézőtéren, de hogy volt alkalmam élőben is látni pünkös vasárnap a Budapest Parkban. És nektek pedig lesz alkalmatok szólni a jubiláló házaspároknak, mert hogy vannak történetek, amelyek nem egy évig tartanak, hanem egy életen át. És idén is szeretnék köszönteni az ezüst, az arany vagy gyémánt lakodalmokat ünneplő házaspárokat, hogy közösségben is megéljék ezt a különleges és példaértékű mérföldkövet. Székelyudvarhely városa tehát tisztelettel várja azoknak a házaspároknak a jelentkezését, akik 2001-ben, 1976-ban vagy 1966-ban kötöttek házasságot, és ma is kéz a kézben járják az utat persze. Jelentkezni augusztus 3-áig lehet, tehát van még egy hónapotok, hogy hívjátok a 0266 218 145-ös telefonszámot, és éljetek a lehetőséggel, hogy közösen is köszönthessenek benneteket, vagy önöket az együtt eltöltött évtizedekért. Szóljatok az ismerősöknek, családtagoknak és rokonoknak, majd ezen a köszöntésen ott a helye a rúzsnak is a táskában, és még a szájon is. Rúzsa Magdolna legújabb felvétele. Aztán hozom a toplistás új dalokat, Joel Corey, valamint David Guetta állókkal is itt lesz.

Ott Andi is a június, hát most már júniust elbúcsúztattuk. Átléptünk a nyár második hónapjába, mégpedig július másodikát írunk, és hát a meteorológiai figyelmeztetés a következő felhőszakadásokra és kánikulára számíthatunk a mai nap folyamán. Sárga jelzésű riasztás van érvényben 10 órától Románia egész területén, és az előrejelzések szerint holnap 10 óráig országszerte lehet számítani felhőszakadásra, villámlásra kísért záporokra, 50-70 km/órás széllökésekre és akár jégesőre is, és mint mindig elmondom, hogy reméljük, hogy ez a nagy vihar kikerüli Udvarhelyszéket és Hargita megyét is. A csapadék az jól jön, az nem baj, hogyha van. A mennyisége meghaladhatja 15-25, helyenként a 30-40 litert is négyzetméterenként. Ugyanakkor hőségriasztás is van érvényben este 9 óráig, Máramarosban, Erdélyben, valamint Moldva északi és központi területein, ahol 31 és 34 Celsius fok közötti maximumok várhatóak. Hát itt is van szerintem már 30 fok Székelyudvarhelyen, ha bár nem jeleztek ennyit, de nagyon-nagyon meleg van odakint.

0: Bár csak lennék, énekelte Honey Beast és Daniel Fifel is sorolt néhány várost, ahol lehetne lenni. Bár csak lennénk Rómában, Párizsban, vagy akár egy tengerparton, jó is lenne, viszont most az érettségizők ezen csak álmodoznak maximum, na meg mi is, akik dolgozunk. De hát írásbeli vizsgákkal folytatódik az érettségi, és folytatódott ma is, mert hogy ezen a héten zajlik az érettségi vizsga írásbeli része. Július 2-án csütörtökön ugye a választott tantárgyból vizsgáztak ma az érettségizők, pénteken pedig anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó tanulók tudását, aztán az első eredményeket július 7-én teszik közzé, úgyhogy még egy picit kell szorítsunk a végzőseinknek, és akkor reméljük, hogy ők is felszusszannak, na meg jó eredményeket érnek el. Egyébként olvasom pont, hogy ha jelesre érettségizel, akkor belépőt kapsz az Antolt Fesztiválra, úgyhogy nagyon meg kell nyomni, kedves végzősök. Erről is hozom a részleteket hamarosan, előtte viszont érkeznek a reklámok, aztán a legfrissebb hírek 14 órakor. I like music. Sztár
1: reklám. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Próbáld ki a Fitfill fitness és sportközpont kínálatát. A változatos edzéstípusok felkészült szakképzett rutinos edzőkkel. A biztos eredményhez már csak te kell lesz.
5: Fitfill. Az egészségért és a szépségért.
6: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Nőtt a munkanélküliség. Megszavazná a rotációs kormányt a PSD. Újabb teremlabdarúgó tér haza. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Tovább emelkedett a munkanélküliség májusban. Az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint egy hónap alatt mintegy 10 000-rel nőtt a nyilvántartott munkanélküliek száma. A munkanélküliségi ráta májusban 6,4% volt. A nők körében 6,5%, a férfiaknál pedig 6,3%-ot mértek. A kedvezőtlen adatok azt jelzik, hogy a román gazdaság továbbra is gyengén teljesít. Az év első három hónapjában a bruttó hazai termék 1,2%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, az első négy hónapban a kiskereskedelmi forgalom 5,8%, az ipari termelés volumene pedig 3,2%-kal csökkent. Megszavazná a rotációs kormányt a PSD, ha először ők adják a miniszterelnököt. A szociáldemokrata párt kész azonnal aláírni azt a pártközi megállapodást, amely feloldhatná a jelenlegi politikai padhelyzetet, ha a liberális párt elnöke, Ilie Bolozsán, illetve az USZERI elnöke, Dominik Fritz is aláírja a dokumentumot, hogy a pártjaik támogatják egy kisebbségi PSD kormány beiktatását. Sorin Grindeanu pártelnök viszont azt is közölte, hogy a kormányzati rotációnak a PSD-vel kell kezdődnie. Grindeanu egyelőre kizárta az együttműködést George Simionnal és pártjával egy kisebbségi PSD kormány támogatása érdekében. Idén is megünneplik a jubiláló házasokat. Székelyudvarhely városa minden év augusztusában ünnepli azokat a házaspárokat, akik az év folyamán ezüst, arany vagy gyémánt lakodalmukat ülik, tehát 25, 50 vagy 60 éve házasok, de a korábbi években volt már példa arra is, hogy 65 éves vaslakodalmasokat és 70 éves kegyelmi lakodalmat ünneplő házasokat is köszöntöttek. A polgármesteri hivatal arra kéri azokat a székelyudvarhelyieket, akik 2001-ben, 1976-ban, illetve 1966-ban házasodtak össze, hogy jelentkezzenek a 0266 21 81 45 1920-as belső telefonszámon augusztus 3-áig. Hazatér az udvarhelyi futsal csapathoz Bálint Andor. A VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgó csapata ma jelentette be, hogy a 24 éves válogatott játékos a következő idényben ismét nevelőegyesületében játszik majd. Bálint Andor 16 évesen már a felnőtt csapatban játszott, ifi bajnoki címet nyert, 2025-ben román kupa győzelmet ünnepelhetett. Volt egy súlyos sérülése és egy térdműtéte, idén télen igazolt a Magyar NB1-ben szereplő Nyíregyházához, amellyel ezüstérmes lett. A VSK futsal csapatához eddig Bálint mellett hazatért Bíró Attila és Hadnagy István, míg Miklós Tamás, Tankó Levente és Boga Bence szerződést hosszabbítottak. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka is a legjobb 16 közé jutásért játszanak a csapatok. Ma 22 órától Los Angelesben Spanyolország-Ausztria meccset rendeznek, éjszaka 2 órától Torontóban Portugália-Horvátországgal játszik, reggel 6-tól Vancouverben Svájc-Algéria mérkőzés lesz a 8-ad döntőbe jutásért. Ma délutánra is erős napsütés jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, késő délután záporok, zivatarok is lehetségesek. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft. Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft. Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft. Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be.

0: hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió.
3: Star Rádió.
2: Star Rádió.
3: Star Rádió.

rádió a legnagyobb slágerek változatosan és a legjobb nyári zenék itt. 17 óráig beszéltem arról, hogy ha jelesre érettségizel, akkor belépőt kapsz az Antolt Fesztiválra. Még egy nap az érettségiből, tehát holnap anyanyelvből fognak írásbelizni a végzősök. Meg kell ezt még nyomni, és idén is ingyenes Antolt belépővel jutalmazza az érettségén legjobban teljesítő diákokat az Antolt Fesztivál szervező csapata. Tehát minden érettségiző, aki a vizsgákon 10-es érdemi jegyekkel megy át, az bérletet kap. És az immár 11. éve az esemény megalakulása óta működő rendszer célja egyrészt a tanulásra való ösztönzés, másrészt pedig a befektetett munka elismerése, és az évek során több mint 1800 végzős részesült felejthetetlen élményben az Antolt szervezőinek jóvoltából. Az azért kemény, több mint 1800 végzős 10-es jegyekkel zárta az érettségit. Büszke lehet magára, az biztos, aki minden vizsgát 10-es jeggyel zár. És az érettségén 10-es osztályozott szerzett tanulók igazolás felmutatásával vehetik át majd a belépőjüket az akkreditációs kapunál. És az Antolt nem feledkezik meg a többi végzősről sem, július 30-áig 40 eurós kedvezménnyel vásárolhatnak fesztiválbérletet azok, akik a nyári vizsga időszakban érettségiztek. A bővebb információkat megtaláljátok a fesztivál honlapján, és én szerintem érdemes élni ezekkel a lehetőségekkel, antolt.com. Az idei Antolt, ne felejtsétek, augusztus 6-a és 9-e között lesz megrendezve Kolozsváron. A szervezők több mint 200 fellépőt várnak, köztük ott lesz Zara Larsson, Florida, The Chainsmokers, Kygo, és még sorolhatnám, rengeteg világsztár érkezik a kincses fővárosba. Hát, aki teheti, az vegyen részt az Antolton. Elvis Presleyt hallgatunk, ez egy picit más világ, de feldobja a délutánt.

0: hangulat és stílus. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

0: hangulat és stílus. Sztár Rádió. Napjaink legjobb zenéi. Nyáron is. Mi nyáron sem lazítunk. Ezért vagyunk változatosak. Sztár Rádió.
1: Sztár Rádió, a legnagyobb slágerek változatosan, és olyan változatos híreket olvasok itt a délután folyamán. Nem tudom, hogy kinek jutott eszébe olyan leánykérés, mint New Yorkban az ottani ifjú férfinak. A felhőkarcoló tetején kérte meg barátnőjének a kezét, de hát őrizetbe is vették a romantikus fiatalokat, úgyhogy biztos, hogy emlékezetes maradt. A New Yorki Empire State Building csúcsára illegálisan felmászva tartották meg a lánykérést egy jól ismert mászópáros, mégpedig ez tegnap történt, miután leértek, mindkettőjüket őrizetbe is vették. Az esetről szóló felvételek szerint az orosz származású ifjú pár mindketten szabad mászó teljesítményékről ismertek. És New York második legmagasabb épületének csúcsán az antennára előzőleg kifeszítettek egy transzparenst, amelyen az az idézet volt olvasható, hogy amikor a szeretet hatalma legyőzi a hatalom szeretetét, akkor ismeri meg a világ a békét. Na tessék! És a pár a lánykérésről és a gyűrűről szóló fotókat nem sokkal később a közösségi médiában is megosztotta, a megjelent képeken pedig az látszik, hogy a csaknem 450 méter magas ikonikus épület csúcsán a férfi féltildre ereszkedve megkéri a párja kezét. Na ez aztán lánykérés a javából tényleg. New York város rendőrségének közleménye szerint a férfit és a nőt is őrizetbe vették, a vádemelés tartalma egyelőre megfontolás alatt van. Az eset miatt a rendőrség nagy erőkkel vonult ki, részlegesen lezárta az épületet, és a környező utcákon pedig forgalomkorlátozásról intézkedtek. Hát aztán felbolygatták mindenkinek az életét tényleg ezzel a romantikus gesztussal. Viszont veszélyes körülménnyel, ugye? Nézzük még, mit ír. Az, hogy a pár miként jutott az épület lezárt részére, és milyen körülmények között másztak fel a tetejére, a nyomozás hivatott kideríteni. Hát ez a két orosz mászó még 2024-ben főszereplője volt a Netflix internetes média szolgáltató Skywalkers, a Love Story című dokumentum filmjének, úgyhogy esetleg innen lehetnek ismerősök. Hát ezt a videót érdemes megnézni a maszol.ro hírportálon, hogy ők ketten mit művelnek. És hát a 33 éves nő cirkuszi artista, aztán a 32 éves férfi pedig ő Moszkvában született, és korábbi extrém mászó teljesítményei között volt a párizsi Eiffel-torony is. Hát mi az neki egy Eiffel-torony után megmászni egy New Yorki Empire State Buildinget? Nem semmi tényleg. Tehát ilyen lánykérés lehet, hogy vágynak az emberek, de szerintem azért túl extrém és túl félelmetes is, ami ott lezajlott a levegőben, félig meddig, úgyhogy New York alattad hevert. New York, New York, hát Charlie énekel tovább. Tátrai Band felvétele jutott eszembe, nekik pedig sok boldogságot kívánunk.

0: like music. Star reklám.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
4: Minőségi irat, fűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
5: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
0: Reklámot hallottak.

0: Nőtt a munkanélküliség, megszavazná a rotációs kormányt a PSD. Újabb teremlabdarúgó tér haza. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Tovább emelkedett a munkanélküliség májusban. Az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint egy hónap alatt mintegy 10 000-rel nőtt a nyilvántartott munkanélküliek száma. A munkanélküliségi ráta májusban 6,4% volt. A nők körében 6,5, a férfiaknál pedig 6,3%-ot mértek. A kedvezőtlen adatok azt jelzik, hogy a román gazdaság továbbra is gyengén teljesít. Az év első három hónapjában a bruttó hazai termék 1,2%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, az első négy hónapban a kiskereskedelmi forgalom 5,8, az ipari termelés volumene pedig 3,2%-kal csökkent. Megszavazná a rotációs kormányt a PSD, ha először ők adják a miniszterelnököt. A szociáldemokrata párt kész azonnal aláírni azt a pártközi megállapodást, amely feloldhatná a jelenlegi politikai patthelyzetet, ha a liberális párt elnöke, Ilie Bolozsán, illetve az USZERI elnöke, Dominik Fritz is aláírja a dokumentumot, hogy a pártjaik támogatják egy kisebbségi PSD kormány beiktatását. Sorin Grindeanu pártelnök viszont azt is közölte, hogy a kormányzati rotációnak a PSD-vel kell kezdődnie. Grindeanu egyelőre kizárta az együttműködést George Simionnal és pártjával egy kisebbségi PSD kormány támogatása érdekében. Idén is megünneplik a jubiláló házasokat. Székelyudvarhely városa minden év augusztusában ünnepli azokat a házaspárokat, akik az év folyamán ezüst, arany vagy gyémánt lakodalmukat ülik, tehát 25, 50 vagy 60 éve házasok, de a korábbi években volt már példa arra is, hogy 65 éves vaslakodalmasokat és 70 éves kegyelmi lakodalmat ünneplő házasokat is köszöntöttek. A polgármesteri hivatal arra kéri azokat a székelyudvarhelyieket, akik 2001-ben, 1976-ban, illetve 1966-ban házasodtak össze, hogy jelentkezzenek a 0266 21 81 45 1920-as belső telefonszámon augusztus 3-áig. Hazatér az udvarhelyi futsalcsapathoz Bálint Andor. A VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgó csapata ma jelentette be, hogy a 24 éves válogatott játékos a következő idényben ismét nevelőegyesületében játszik majd. Bálint Andor 16 évesen már a felnőtt csapatban játszott, ifi bajnoki címet nyert, 2025-ben román kupa győzelmet ünnepelhetett. Volt egy súlyos sérülése és egy térd műtéte, idén télen igazolt a Magyar NB1-ben szereplő Nyíregyházához, amellyel ezüstérmes lett. A VSK futsal csapatához eddig Bálint mellett hazatért Bíró Attila és Hadnagy István, míg Miklós Tamás, Tankó Levente és Boga Bence szerződést hosszabbítottak. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka is a legjobb 16 közé jutásért játszanak a csapatok. Ma 22 órától Los Angelesben Spanyolország-Ausztria meccset rendeznek, éjszaka 2 órától Torontóban Portugália-Horvátországgal játszik, reggel 6-tól Vancouverben Svájc-Algéria mérkőzés lesz a 8-ad döntőbe jutásért. Ma délutánra is erős napsütés jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, késő délután záporok, zivatarok is lehetségesek. A ma délutáni legmagasabb hőmérséklet értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk,

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: 15 éve a Lidl-nél megtalálsz mindent, amire vágysz, és azt is, amiről még nem tudtad, hogy szeretnéd. Csütörtöktől csap le a 700 g-os Peris sertés marhamicsre 16,99 baniért, a 300 g-os kömáralnászra füstölt brödet sajtra 9,99 baniért, és a 8x0,33 literes Tubor világos sörre 23,99 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
5: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
6: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?

Továbbra is szólnak a legnagyobb nyári slágerek változatosan, viszont a következő másodpercekben, percekben brutális vihar és záporzivatar közeleg Székelyudvarhely fölé. Már látom a közlekedési infócsoportban, hogy Homoródról Fenyét felé áll a sor, vihar miatt valószínűleg fadölt az úttestre, úgyhogy csak óvatosan, jelenleg áll a forgalom mindkét irányba, tehát Homoródról Fenyét felé van dugó, és elég nagy vihar van, és fák is dőltek az úttestre. Vigyázzatok magatokra, balesetmentes közlekedés mindenkinek, aki teheti, a következő 1-2 órába ne nagyon járkáljon. Odakint inkább húzódjatok biztonságos helyre, és az autóitokat is vigyétek biztonságos helyekre. Nézzük még, milyen kommentek érkeztek ezzel kapcsolatban. Valaki írja, hogy valaki tudja, hogy körülbelül mennyi eső lett. Itt Udvarhelyen egy csepp sem lett, még írták a közlekedés info csoportban, de úgy látom, hogy már esik az eső. Azt is írták, hogy percek kérdése, a szele már itt van. Elég vadidő van, úgy néz ki, innen megy Udvarhely fele, írja még egy gépjárművezető, és valaki írt Oroszhegyből is. Itt is percek kérdése az esőnek. Na, úgyhogy megérkezett a nyári zápor, megérkezett az eső, csak reméljük, hogy jég nem lesz.

énekelt a bikini, brutálisan nagy mennyiségű csapadék zúdult le most Székelyudvarhelyre. Hát nagyon-nagyon durván esik az eső tényleg, úgyhogy a gépjármű vezetőknek balesetmentes közlekedést kívánok, én pedig hozom továbbra is a nyári slágereket, de úgy látom, hogy ilyen nyári záporos dalokat kellene most hallgassunk. Helyette itt van Paradiso és a Bailando 1996-ból. Vigyázzatok magatokra!

Mi egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: lánya.
1: Mi azt az erőt játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: még rosszabb. I like music. Sztár reklám. Nap mint nap ízletes és kedvező áru gyümölcsök és zöldségek. Igazán megéri. 15 éve változatosság és frissesség alacsony áron. Tudod, hogy igazán megéri. A Lidlben a hazai narancsárga vagy sárga paradicsom kilója 11,99 bani. És a kajszi barack 1 kg-os kiszerelésben 8,49 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
3: Hívd minket a 07 45 098 6

Rádió legnagyobb slágerek változatosan. Hát megettem, vagy 3-4 szelet görögdinnyét. Ajánlom mindenkinek a figyelmében. Nagyon-nagyon finomak már a görögdinnyék, és meg is lepődtem, hogy július 2. napján már ennyire édes, finom görögdinnyét tudunk fogyasztani. A nyár egyik legkedveltebb, ha nem a legkedveltebb gyümölcse. Persze a medgy és a cseresznye mellett, de imádom tényleg, úgyhogy fogyasszatok minél több görögdinnyét, nagy a víztartalma, úgyhogy szükségünk van a folyadékra, meg amúgy is kezd lecsitulni a viharos idő, azért már szépen esik az eső itt udvarhelyen, nem olyan nagy erővel, mint az elmúlt percekben, és épp olvastam, hogy szemmel láthatóan lerobbant állapotban van a tábor negyedik kazánház előtti terület, amelyet helyenként aszfalt, máshol pedig betonburkol, ráadásul sok helyen be is gyomosodott, és az esőzésekkor felgyűlő víz is gondokat okoz. Hát teret rendeznek, növelik a parkolók számát a székely udvarhelyi tábor negyedben, ez az új témánk, úgyhogy erről hozok információkat a következő órában. Esőt hord a szél, igaza van Bagosi Brothers Company-nek, ők következnek.

0: Nőtt a munkanélküliség, megszavazná a rotációs kormányt a PSD. Újabb teremlabdarúgó tér haza. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Tovább emelkedett a munkanélküliség májusban. Az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint egy hónap alatt mintegy 10 000-rel nőtt a nyilvántartott munkanélküliek száma. A munkanélküliségi ráta májusban 6,4% volt. A nők körében 6,5, a férfiaknál pedig 6,3%-ot mértek. A kedvezőtlen adatok azt jelzik, hogy a román gazdaság továbbra is gyengén teljesít. Az év első három hónapjában a bruttó hazai termék 1,2%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, az első négy hónapban a kiskereskedelmi forgalom 5,8%, az ipari termelés volumene pedig 3,2%-kal csökkent. Megszavazná a rotációs kormányt a PSD, ha először ők adják a miniszterelnököt. A szociáldemokrata párt kész azonnal aláírni azt a pártközi megállapodást, amely feloldhatná a jelenlegi politikai patthelyzetet, ha a liberális párt elnöke, Ilie Bolozsán, illetve az USZERI elnöke, Dominik Fritz is aláírja a dokumentumot, hogy a pártjaik támogatják egy kisebbségi PSD kormány beiktatását. Sorin Grindeanu pártelnök viszont azt is közölte, hogy a kormányzati rotációnak a PSD-vel kell kezdődnie. Grindeanu egyelőre kizárta az együttműködést George Simionnal és pártjával egy kisebbségi PSD kormány támogatása érdekében. Idén is megünneplik a jubiláló házasokat. Székelyudvarhely városa minden év augusztusában ünnepli azokat a házaspárokat, akik az év folyamán ezüst, arany vagy gyémánt lakodalmukat ülik, tehát 25, 50 vagy 60 éve házasok, de a korábbi években volt már példa arra is, hogy 65 éves vaslakodalmasokat és 70 éves kegyelmi lakodalmat ünneplő házasokat is köszöntöttek. A polgármesteri hivatal arra kéri azokat a székelyudvarhelyieket, akik 2001-ben, 1976-ban, illetve 1966-ban házasodtak össze, hogy jelentkezzenek a 0266 21 81 45 1920-as belső telefonszámon augusztus 3-áig. Hazatér az udvarhelyi futszálcsapathoz Bálint Andor. A VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgó csapata ma jelentette be, hogy a 24 éves válogatott játékos a következő idényben ismét nevelőegyesületében játszik majd. Bálint Andor 16 évesen már a felnőtt csapatban játszott, ifi bajnoki címet nyert, 2025-ben román kupa győzelmet ünnepelhetett. Volt egy súlyos sérülése és egy térdműtéte, idén télen igazolt a Magyar NB1-ben szereplő Nyíregyházához, amellyel ezüstérmes lett. A VSK futszál csapatához eddig Bálint mellett hazatért Bíró Attila és Hadnagy István, míg Miklós Tamás, Tankó Levente és Boga Bence szerződést hosszabbítottak. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka is a legjobb 16 közé jutásért játszanak a csapatok. Ma 22 órától Los Angelesben Spanyolország-Ausztria meccset rendeznek, éjszaka 2 órától Torontóban Portugália-Horvátországgal játszik, reggel 6-tól Vancouverben Svájc-Algéria mérkőzés lesz a 8-ad döntőbe jutásért. Ma délutánra is erős napsütés jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, késő délután záporok, zivatarok is lehetségesek. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Érdekességek, közérdekű információk, gazságerek és jó hangulat.
3: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy másmit mond.
2: Ez a Sztár délután.

0: I like music.
1: Sztár reklám. 15 éve finom grillezések előnyös áron. Igazán megéri. A Lidl-ben talál 150 ml-es Cienzan napvédő sprét gyermekeknek 17,99 baniért. 5x 73 ml-es gelatelli dinnyés és almás fagylaltot 8,99 baniért. És nektarint kilónként 7,49 baniért. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Terminálból, terminálból, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
4: Közérdekű hirdetés következik.
7: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.
9: Reklámok után itt vagyunk a Sztár délután utolsó órájában, 16 óra múlt 11 és fél perccel. Említettem azt a témát, hogy teret rendeznek, növelik a parkolók számát a székelyudvarhelyi tábornegyedben. Nos, hát szemmel láthatóan lerobbant állapotban van a tábornegyedi kazánház előtti terület, amelyet helyenként aszfalt, máshol pedig betonburkol, ráadásul sok helyen be is gyomosodott, így kérdés sem fér hozzá, hogy rendet kell tenni a helyszínen. Dávid Endre alpolgármester elmondta, hogy a terület rendezésével egy korábbi az utcafórumaik során tett ígéretüket fogják beváltani, és gyakorlatilag egy nagyobb volumenű térrendezésről van szó, amely során zöld övezeteket alakítanak ki, és aszfaltozni is fognak. Esőzések után pedig rendszerint összegyűl a víz ott a téren, valószínű most is össze van, amelyre ugyancsak megoldást keresnek a munka során. Jelenleg nincs konkrét parkolási rendszer sem, emiatt pedig kaotikusan állnak meg az autók, ráadásul kevesebben is férnek el. Éppen ezért parkolókat alakítanak majd ki, méghozzá úgy, hogy növeljék a helyek számára.

ezek bizony a költségvetés elfogadásának csúszása miatt viszont nehézséget jelentő meglehetősen rövid idő alatt sok mindent kell megvalósítani. Arra is kitért, hogy tavaly hasonló térrendezést végeztek a Fehér bejáratnál, jövőre pedig egy játszóteret szeretnének még rendbehozni a Tábornegyedben, és sok a munka tényleg, tehát sok munka van még hátra, de fontosnak tartják, hogy amit elkezdenek, azt teljes egészében valósítsák is meg. Hát így legyen, tényleg láttam, volt utcafórum most múlt héten a Tábornegyedben, úgyhogy mindenki elmondhatta panaszát, észrevételét, és kérdőre is vonhatta akár a szenátor urat, akár a polgármestert, akár az alpolgármestert, vagy akár az önkormányzati képviselőket is. Hozom a jó zenéket tovább, melyikkel menjünk? Azon gondolkodom, mit nem hallgattunk meg rég. Például arra gondoltam, hogy legyen egy Gigi D'Agostino felvétel, azt azért nagyon szeretjük, és most a The Riddle dala fog jönni 1999-ből.

Birdy felvétel a Sztár délutánban van egy kis tájékoztatás Szakács Pál István Facebook oldalán. A polgármester írta, városunkra rövid idő alatt hatalmas mennyiségű csapadék hullott, amely több helyen is problémákat okozott. A kollégájuk, valamint a helyi rendőrség munkatársai folyamatosan a helyszíneken dolgoznak, és igyekeznek a lehető leggyorsabban kezelni a kialakult helyzetet. Kedves rádióhallgatók, amennyiben olyan helyszínt észleltek, ahol sürgős beavatkozásra van szükség, akkor kérik és kérjük, hogy értesítsétek a helyi rendőrséget a 0266-212-210-es telefonszámon, vagy akár a 112-t, ha szükséghelyzet alakult ki. Vigyázzunk egymásra is, több fotót, fényképet is oda csatolt, hát brutálisan nagy víz van például a Tábornegyedben a főúton, de nagy víz van, ahogy látom, a nagy autóbusz állomás sarkánál is. Hát a kerekek nem is látszanak az autónak, aztán látom a körforgalom felé haladó utat az 523 étterem és bár előtt. Nézem, hogy milyen gyorsan tudom felismerni. Gábor Áron utca és Szent János utca is rajta van, valamint a kórház előtti körforgalomban is hatalmas mennyiségű víz van. Brutális, tényleg. Ez kemény. A kórház felé vezető úton is, az új aszfalton, hát nem szép a szerolláb előtti látvány, pedig ezt nemrég csinálták. Na, vannak gondok, úgyhogy reméljük, hogy orvosolni fogják ezt a problémát is, mert szerintem nem ez lesz az egyetlen olyan délután, amikor nagy mennyiségű eső zúdul le Székelyudvarhelyre.

0: like music.
1: Sztárreklám. Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Lambériát keres, nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Költöz társasházba és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 00011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
5: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
4: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
5: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
4: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

Egy jó kis take that felvétel a Sztár délután utolsó perceiben. Hát most már minden hírportáron olvasható és fénykép formájában pedig látható is, hogy nagy mennyiségű csapadék zúdult Székelyudvarhelyre, több helyen áll a víz, úgyhogy elég nagy problémák adódtak most ezzel a nagy zápor zivatarral, viharos időjárással, de bármilyen problémátok van, akkor a helyi rendőrséget kell majd hívni és tárcsázni az ők telefonszámjukat. Cool and the Gang érkezik, és Joanna, valamint Kowalski meg a Megadala is elhangzik a híradó előtt. Legközelebb holnap délután találkozunk pénteken, a mikrofonnál Bedő Erikát. Hallottátok? Minden jót és továbbra is kellemes délutánt, vigyázzatok magatokra!

0: Nőtt a munkanélküliség, megszavazná a rotációs kormányt a PSD. Újabb teremlabdarúgó tér haza. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Tovább emelkedett a munkanélküliség májusban. Az Országos Statisztikai Hivatal adatai szerint egy hónap alatt mintegy 10 000-rel nőtt a nyilvántartott munkanélküliek száma. A munkanélküliségi ráta májusban 6,4% volt. A nők körében 6,5%, a férfiaknál pedig 6,3%-ot mértek. A kedvezőtlen adatok azt jelzik, hogy a román gazdaság továbbra is gyengén teljesít. Az év első három hónapjában a bruttó hazai termék 1,2%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, az első négy hónapban a kiskereskedelmi forgalom 5,8%, az ipari termelés volumene pedig 3,2%-kal csökkent. Megszavazná a rotációs kormányt a PSD, ha először ők adják a miniszterelnököt. A szociáldemokrata párt kész azonnal aláírni azt a pártközi megállapodást, amely feloldhatná a jelenlegi politikai padhelyzetet, ha a liberális párt elnöke, Ilie Bolozsán, illetve az USZERI elnöke, Dominik Fritz is aláírja a dokumentumot, hogy a pártjaik támogatják egy kisebbségi PSD kormány beiktatását. Sorin Grindeanu pártelnök viszont azt is közölte, hogy a kormányzati rotációnak a PSD-vel kell kezdődnie. Grindeanu egyelőre kizárta az együttműködést George Simionnal és pártjával egy kisebbségi PSD kormány támogatása érdekében. Idén is megünneplik a jubiláló házasokat. Székelyudvarhely városa minden év augusztusában ünnepli azokat a házaspárokat, akik az év folyamán ezüst, arany vagy gyémánt lakodalmukat ülik, tehát 25, 50 vagy 60 éve házasok, de a korábbi években volt már példa arra is, hogy 65 éves vaslakodalmasokat és 70 éves kegyelmi lakodalmat ünneplő házasokat is köszöntöttek. A polgármesteri hivatal arra kéri azokat a székelyudvarhelyieket, akik 2001-ben, 1976-ban, illetve 1966-ban házasodtak össze, hogy jelentkezzenek a 0266 21 81 45 1920-as belső telefonszámon augusztus 3-áig. Hazatér az udvarhelyi futsal csapathoz Bálint Andor. A VSK Székelyudvarhely teremlabdarúgó csapata ma jelentette be, hogy a 24 éves válogatott játékos a következő idényben ismét nevelőegyesületében játszik majd. Bálint Andor 16 évesen már a felnőtt csapatban játszott, ifi bajnoki címet nyert, 2025-ben román kupa győzelmet ünnepelhetett. Volt egy súlyos sérülése és egy térdműtéte, idén télen igazolt a Magyar NB1-ben szereplő Nyíregyházához, amellyel ezüstérmes lett. A VSK futsal csapatához eddig Bálint mellett hazatért Bíró Attila és Hadnagy István, míg Miklós Tamás, Tankó Levente és Boga Bence szerződést hosszabbítottak. Folytatódik a labdarúgó világbajnokság, ma este és éjszaka is a legjobb 16 közé jutásért játszanak a csapatok. Ma 22 órától Los Angelesben Spanyolország-Ausztria meccset rendeznek, éjszaka 2 órától Torontóban Portugália-Horvátországgal játszik, reggel 6-tól Vancouverben Svájc-Algéria mérkőzés lesz a 8-ad döntőbe jutásért. Ma délutánra is erős napsütés jeleznek a meteorológusok, a széljárás gyenge lesz, késő délután záporok, zivatarok is lehetségesek. A ma délutáni legmagasabb hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a Székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keres minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
4: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést,

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
4: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
5: Kikapcsolódnál egy jó hangulatú edzésen, vagy tennél az egészségedért, esetleg azon dolgoznál, hogy visszanyerd azt, mert gondjaid vannak a hátaddal, ízületi fájdalmakat érzel, vagy küzdesz a túlsúllyal, ne hagyd, hogy ezek az akadályok megállítsanak. Gyere a FitFeel edzőterembe és fedezd fel 9 különböző csoportos edzésünket, amelyek között mindenki megtalálhatja a számára ideális mozgásformát. Kardio edzéseink vagy rehabilitációs és súlyzós óráink segíteni fognak neked. Egy támogató közösség vár rá, hogy együtt érjünk el nagyobb sikereket. FitFeel, ahol az egészség a legnagyobb motiváció. Keresd minket, és tudd meg, hogyan csatlakozhatsz.

0: like music.
1: Star reklám.
2: Terminálból, terminálból, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Figyelem, akció!

0: hagyományos áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Közérdekű hirdetés következik.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
4: Reklámot hallottak.
5: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Sztár reklám.
1: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google

0: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól. Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben. Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha finnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
3: Ha biztonságra, kényelemre és pontosságra vágyik, utazzon a Scorpion Transzal Magyarországig. Július 1-től Székelyudvarhelyről Budapestre 20 órakor indulnak járataink, kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap. Visszaindulás Budapestről 18 órakor, hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton. A Scorpion Transzal akár Pécsre is utazhat. 17 órától Székelyudvarhelyről szerdán és szombaton, visszaindulás hétfőn és pénteken 16 órakor. Scorpion Transz, mert utazni mindig érdemes.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Tutti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz.

just for a sip of alcohol.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Töltsd el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
7: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
2: Közérdekű hirdetés következik.
8: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió.
10: Sztár Rádió.
11: Different.

0: like music?
1: Sztár reklám.
2: Terminálból, terminálba, fesztiválról megy a fesztiválra.
3: Alig pár nap választ el a nyár egyik legjobban várt eseményétől. Július 2-a és 5-e között újra találkozunk Erdély legnagyobb magyar fesztiválján, a Vibe Fesztiválon. A line-up teljes, minden készen áll egy igazi nyári kalandra, a felejthetetlen pillanatokra. A visszaszámlálás elindult, már csak te hiányzol. Találkozzunk a Marosparton, a Vibe Fesztiválon. Részletek a vibefesztivál.ro oldalon.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű környezetkímélő víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a Székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külés beltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Volt egyszer egy konyha, ahol a főzés sem megfáradt.
8: Hú, a vendégek mindjárt itt vannak. Mit tegyek?
7: Ne aggódj, a Hamm itt van. Rendelj most, és élvezd a szuperfinom ételeket perceken belül.
8: Pont erre van szükségem. Regisztrálok a Hammon, és néhány kattintással rögtön vacsorát varázsolok az asztalra.
7: Légy te is hős, regisztrálj most a Hammon, és varázsold

0: Taverna Gyros 10 éve együtt.
1: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.

Sajnálatosan sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Want it? Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: szálló.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
3: Kedves kismamák, szeretnétek felkészülni a szülésre testben és lélekben? A Fitfil edzőteremben speciális kismamatornákra várunk. Szakképzett kismamatorna oktatónk vezetésével olyan gyakorlatokkal készülünk, amelyek nem csak segítenek a mozgásban, de támogatják a baba és a mama jólétét is. Gyertek el keddenként 17 óra 30 perctől hozzánk, és találjatok harmóniát a várandóság hónapjaiban velünk. Fitfil, ahol a mozgás életet ad. Részletekért látogassatok el Facebook oldalunkra, vagy hívjatok minket a 0732 163 130-as telefonszámon.
4: Közérdekű hirdetés következik.
5: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
4: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
6: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music. Sztárreklám.
1: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
2: Slang Event. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a II. Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
4: Reklámot hallottak!
5: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió!

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. A Star Rádióban. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Miénk a nyár. Star Rádió.

0: hangulat és stílus. Nagy kedvencek. Ez a Star Rádió.
1: Nálunk nincs vakáció. Star Rádió.

nyáron sem lazítunk. Hangulati stílus. Stílus. A Sztár Rádióban. Van egy. Ezért vagyunk változatosak. Mi nyáron sem lazítunk. Wait. Miénk a nyár. Sztár Rádió.

0: Star Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket.
1: Megint lekéstem a buszt,

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

rien.